0: Good morning. It's already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayam.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad, iPhone, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about 4 stations Swamiji TV.
1: Négy csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the 2 kind of volumes or the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection, you can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayam.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are 3 different kind of pranayam.
1: Három különböző fajta pranayam van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a három.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And Kumbhak is retention of the breath.
1: A Kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are 2 kinds of Kumbhak.
1: Két fajta Kumbhak van.
0: Antar Kumbhak and Bahir Kumbhak. So Antar Kumbhak means holding breath or retention of the breath inside.
1: Antar Kumbhak a levegőben tartása.
0: And Bahir Kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir Kumbhak pedig a levegő kintartása.
0: This 3 pranayams, this is a general.
1: Ez a három pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közt egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously kumbhak and recsek purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a kumbhakot, a recsekot és a purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect, and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person he's researching. It's called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth sheetali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the Sitali and Sitkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a Sitali és a Sitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So Sitali pranayam is that you place the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Sitali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And Sitkali is you turn the tongue back.
1: Sitkali pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy csövet csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said, the Kundalini and Chakra, these are not in yoga. It was after people created.
1: Valaki azt mondta a nemzetközi jóga napon új Delhiben, hogy a kundalini és a csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he explained exactly.
1: És pontosan elmondta.

0: You don't know how old is Vedas.
1: Te nem tudod, milyen idős
0: az Ayurveda, sorry.
1: Milyen idős az Ayurveda.
0: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
1: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.
0: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
1: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
0: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
1: Az Ayurveda a Szatya Jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
0: And for the search for the nectar.
1: Amikor a nektárt keresték.
0: And finally the nectar came.
1: Végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between Asuras and Devas.
1: Volt egy vita a dévek és az asurák között.
0: Asuras, you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And devas, the goddess.
1: Dévek pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very very old and you enter in the Svarga Yoga, you becomes 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalokába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get seven women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get 7?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This 7 is some qualities.
1: Ez a 7 egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.

0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákba.
0: It will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's a painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országod törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országod területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time. The time zone that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end, there's only one door, and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody wants to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally, everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell menni a halálon.
0: Raja, rank, fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, rank, fakir. Raja means king.
1: Raja a király.
0: Rank means Raja, rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan, mint a szufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So, Raja, rank, fakir. King, beggar, and saint.
1: Hát a király, a koldus és a szent.
0: have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners who did the bad karmas.
1: A többiek a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And the bad karma means killing.
1: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
0: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
1: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
0: So there's one door, there's a death.
1: Egy ajtó van, a halál.
0: And then where you will go, the who will guide you further, that is your karma.
1: És hogy onnan hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
0: Therefore to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
1: Ezért megölni valakit vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye.
0: So never think of suicide.
1: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
0: And never think to kill someone.
1: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
0: That's called ahimsa.
1: Ezt hívják ahimsának.
0: Also ahimsa towards thyself.
1: Ahimsa saját magad iránt is.
0: Don't torture yourself.
1: Ne kínozd magad.
0: Through the different kind of drugs.
1: Különböző drogokkal.
0: Don't torture yourself with the laziness.
1: Lustasággal.
0: Anger, hate, jealous.
1: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
0: So the devas and asuras is within us.
1: A dévák és az asurák bennünk vannak.
0: They are all peacefully resting within us.
1: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
0: But when that something happens, they wake up.
1: De ha történik valami, fölébrednek.
0: Anger wake up.
1: Fölébred a harag.
0: Hate.
1: A gyűlölet.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
0: Kama, krodha, loba, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
1: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
0: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
1: Vagy felébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
0: These are our vrittis within us.
1: Ezek a vrittik bennünk.
0: And the ocean is this, our existence.
1: Az óceán pedig a létezésünk.
0: Our consciousness.
1: A tudatunk.
0: And the spinal column or this kundalini is that snake.
1: A gerincoszlop, a kundalini, az a kígyó.
0: And our spinal column is that like a mountain.
1: A gerincoszlop pedig a hegy.
0: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
1: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
0: So churning is our mind. What we said, overthink.
1: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
0: We said manan.
1: Azt mondjuk manan.
0: Manan means think over, think over, think over.
1: Ez azt jelenti, gondold át.
0: Research, research, research.
1: Kutasd, kutasd ki.
0: Within thyself you will get the result.
1: Saját magadban megkapod az eredményt.
0: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
1: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
0: So there are so many qualities sitting in us.
1: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
0: And it is said that you can hide towards anyone.
1: Azt mondják, elbújhatsz akárhová.
0: We can try to hide perfectly.
1: Elbújhatunk tökéletesen.
0: But your atma knows that you are doing.
1: De az átmát tudja, hogy megteszed.
0: You did.
1: Megtetted.
0: And God knows.
1: És Isten tudja.
0: So this is our destiny, which will churn us many ages through different life.
1: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
0: Or liberation.
1: Vagy a felszabadulás.
0: Awakes the good qualities.
1: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
0: So finally the nectar comes out.
1: Végül följön a nektár.
0: And that nectar means can wake up dead body into the life.
1: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
0: So all this forest is dying.
1: Ez az erdő haldoklik.
0: Drying.
1: Szárad.
0: And suddenly rain comes.
1: És hirtelen jön az eső.
0: It's a nectar. Again life is blossoming.
1: A nektár újra kivirul az élet.
0: So that nectar is with us too.
1: Ez a nektár velünk is van.
0: In our bindu chakra.
1: A bindu csakránkban.
0: So manan, nidhasyan, manan jo hai, think over.
1: Gondold át.
0: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
1: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
0: So Vishnu have to take another incarnation.
1: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
0: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
1: Először Vishnu teknős béka lesz.
0: And he goes under the ocean.
1: Lemegy az óceán aljára.
0: And then he is supporting that our spinal column.
1: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
0: And Brahma, here in Brahmarandra, is balancing.
1: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
0: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
1: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
0: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
1: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
0: So Dhanvantri brought the Amrit Kalash.
1: Ő hozta az Amrit Kalast.
0: And so one day before Diwali.
1: Egy nappal Diwali előtt.
0: We worship Dhanvantri.
1: Dhanvantrit imádjuk.
0: That brought nectar.
1: Hogy elhozta a nektárt.
0: It's one day before the Diwali.
1: Ez egy nappal Diwali előtt van.
0: And that is such a season where all best nature offer us.
1: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
0: All kind of fruits, grains, etc.
1: Mindenfajta gyümölcsöt, nuts. Gabonákat és így tovább.
0: And so we worship on that day God Dhanvantri.
1: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
0: And the emblem, the principle, the god, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
1: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akár, hogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
0: Egy Bhagavan Vishnu.
1: Mint az Úr Vishnu.
0: And then further you know the whole story, where Kumbhela also was created because of this.
1: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbha Mela is ezért van.
0: And then again, you know one thing you should, the Vishnu comes once, and then his duty is finished.
1: És aztán Vishnu egyszer eljön, és aztán letudta a kötelességét.
0: And that's why in the 14th chapter, Bhagavad Gita, Krishna said, the time to time, yuga, yuga, every yuga, I incarnate.
1: Ezért a Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy
0: so now he came as a Dhanvantri.
1: Minden yugában inkarnálódok. Most eljött minden Ventri.
0: And the devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
1: Az asurák megfogták és elfogadták.
0: Sorry, bo. They took it too quickly away.
1: Túl gyorsan elvitték.
0: So that was, you know, the legend, the stories in which places the nectar fall. And there's a Kumbhmela.
1: Aztán van a legenda a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a Kumbhmela.
0: But still fighting.
1: De még mindig küzdenek.
0: Devas want to have all.
1: A dévák az összeset akarják.
0: This is also selfish.
1: Ez is önző.
0: In some way the Rakshasas also right.
1: Bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
0: But
1: hozzá.
0: They don't want to give Rakshasa because we don't want to have any more Rakshasas.
1: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
0: So they also want to have a nectar.
1: Ők is akarnak nektár.
0: Big fight.
1: Nagy harc.
0: So again, it was everything against the dharma.
1: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
0: So again Vishnu incarnated.
1: Vishnu újra megtestesült.
0: This time he incarnates as a woman.
1: Most női alakban.
0: So many times women can do the best work.
1: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
0: végezni. But you cannot solve, they can solve it.
1: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
0: So if the husband will follow the husband will be happy.
1: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
0: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
1: De a férj egója nem engedi, hogy kövesse.
0: But finally he have to give in hand of the wife.
1: De végül a felesége kezébe kell adnia.
0: She's a Lakshmi.
1: Ő Lakshmi.
0: But there are again two qualities again.
1: De megint két fajta tulajdonság
0: in the women's.
1: A nőkben.
0: So that I don't want to tell now.
1: De ezt most nem akarom elmondani.
0: Yes, that sometime, because there's also qualities.
1: Itt is vannak tulajdonságok.
0: As in the men, different qualities in women.
1: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők.
0: But the best one we call is a Lakshmi.
1: De a legjobbat Lakshminak
0: hívjuk. She's like a Lakshmi.
1: Azt mondjuk, ő olyan, mint Lakshmi.
0: She's like a Saraswati.
1: Olyan, mint Saraswati.
0: She's like a light.
1: Olyan, mint a fény.
0: She's like a Ganga.
1: Olyan, mint a Ganga.
0: She's like a divine mother.
1: Olyan, mint az isteni anya.
0: She has many, many, many, many divine qualities.
1: Rengeteg isteni tulajdonsága
0: But at the same time, she's a ghost.
1: De ugyanakkor egy szellem.
0: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
1: Még a neveit sem merem elmondani.
0: Because then my heart is going like this.
1: Mert akkor így remeg a szívem.
0: They are all sleeping inside.
1: Mindannyian alszanak belül.
0: In all of us.
1: Mindannyiunkban.
0: You will find nowhere. Don't search outside.
1: Nem találod meg sehol, ne kívül
0: keresd. Search within thyself.
1: Keresd saját magadban.
0: A Sufi saint said, Fakir.
1: Egy Sufi szent, egy fakir azt mondta.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
1: Ó, barátom, miért keresel engem kívül?
0: I am within you.
1: Benned vagyok.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein, I am with you.
1: Veled vagyok.
0: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
1: A kunyhóm a városon kívül van.
0: Dera mera swas mein, but my residence is in your breath.
1: De a lakhelyem a légzésed.
0: Ascending and descending breath.
1: Az emelkedő és süllyedő légzés.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
1: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
0: Palbhar ki talas mein, within one second.
1: Egy másodpercen belül.
0: You will see me.
1: Megtalálsz.
0: But how you will search me, that is a technique.
1: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
0: And there is called complete surrender.
1: Ez a tökéletes átadás.
0: Unconditional.
1: Feltétel nélkül.
0: That devotion.
1: Ez az odaadás.
0: You will get it.
1: És akkor megkapod.
0: Mokun kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. खोजेगा तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। शहर से बाहर कुटिया हमारी और डेरा मेरा श्वास में। सो दिस आर सो गुड भजन्स।
1: ऐसा कोई यहाँ योग भजनों।
0: They gave us the key।
1: Odaadják a kulcsot.
0: Now if you can open the lock, you can open it.
1: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
0: But be careful, there are two locks.
1: De vigyázz, két lakat van.
0: One is the devil's, and one is the deva's.
1: Az egyik az ördögök, a másik a dévek felé.
0: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
1: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
0: Yes. This both awakes here.
1: Mind a kettő itt ébred föl.
0: Or in two hemisphere.
1: Vagy a két agyféltek.
0: Everything is divided in within us.
1: Minden bennünk van eloszlatva.
0: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát I'm not going another path. Vishnu. I'm just looking security everything and then walking on the same road.
1: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
0: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
1: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
0: That's it. So this was the two rakshasas and devas.
1: Tehát ketten voltak a rakshasák és a dévák.
0: Of course the women don't have such a game.
1: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
0: The women they said how stupid these men are.
1: A nők azt mondják, hogy jó, ezek a férfiak milyen hülyék.
0: That's why the jail is full of the men.
1: Ezért vannak a börtön férfiakkal tele.
0: Less women's.
1: És kevesebb a nő.
0: Because women's have already the jail.
1: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
0: The household.
1: A háztartás.
0: She is prisoned by husband.
1: Őket a férj börtönzi.
0: Even she is working outside.
1: Még ha dolgozik is kint.
0: And when she comes at home after work.
1: Amikor munka után hazaér.
0: Children say, mommy, mother, eating.
1: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
0: And husband comes from work and he said, you didn't prepare food.
1: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél vacsorát.
0: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
1: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
0: So, but without men, the world will be dark.
1: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
0: So you both are inside, day and night.
1: Mind a kettő ott van, az éjszaka és a nappal.
0: Day and night, don't fight, alright, let be.
1: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
0: Have a good night.
1: Okay. Jó éjszakát.
0: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
1: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
0: there will be again third war.
1: Akkor kitör a harmadik háború.
0: So, he came as a very beautiful woman.
1: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
0: Every woman is a very beautiful woman.
1: Minden nő gyönyörű.
0: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
1: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a
0: that
1: szívét.
0: That beauty is within.
1: A szépség belül van.
0: Not with makeup.
1: Nem a smink.
0: The reality is behind the makeup.
1: A valóság a smink mögött van.
0: That's why it's called Malaviksepa and Avrana. So women are behind the Avrana.
1: A nők az ávadon, a függöny mögött vannak.
0: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
1: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
0: Upanishad said the first god is mother.
1: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
0: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohini. Her name was Mohini. And Mohini means very attractive.
1: Az Úr Vishnu Mohini néven jelent meg, Mohini pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
0: So attractive, so beautiful, and so divine, so goddess.
1: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.
0: All kinds of the best qualities.
1: Mindenfajta a legjobb tulajdonságai
0: vannak. Of course, it was a Vishnu.
1: Természetesen ő volt Vishnu.
0: And he came, Mohini came, and she took the kalash, amrit kalash.
1: Mohini jött és elvette az amrit kalash.
0: Don't fight.
1: Ne küzdjetek.
0: I will give you everybody.
1: Mindenkinek adok.
0: And before she came and she was dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncolt.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A Rakshasakat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor könnyedén.
0: Even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvette a nektáros edényt, még azt se vették észre, hogy az ő kezében van az edény.
0: And always Vishnu do some maya.
1: Vishnu mindig valami máját csinál.
0: Maya means illusion.
1: Maya illúziót jelent.
0: Maya means ignorance.
1: Tudatlanságot.
0: So everybody in the ignorance.
1: Mindenki tudatlanságban van.
0: So in one part, beautiful colors, Vishnu created between wall inside.
1: Tehát egy edény, egy nagyszerű kalas, és Vishnu egy falat emelt középre.
0: In
1: 1975-ben
0: the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része volt.
0: And one side was coffee.
1: Az egyik oldalon volt
0: a kávé. And the other side was the tea.
1: A másik oldalon tea.
0: Husband wanted to have coffee.
1: A férj teát akar,
0: and wife wanted to have tea.
1: A feleség teát.
0: And they press one button.
1: Megnyomnak egy gombot.
0: From same thermos comes coffee.
1: Ugyanabból a termoszból jön a
0: and from
1: kávé,
0: same comes the tea.
1: És ugyanonnan jön a tea.
0: This was very known. Do you remember someone?
1: Ez nagyon híres
0: double
1: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
0: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
1: És volt a kazettás magnó két kazettával.
0: I have memory still a little bit, I'm not so.
1: Még vannak emlékeim.
0: So what I'm telling is not a story only, a reality.
1: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
0: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
1: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
0: Otherwise, the lecture will become very unusual. Swamiji, where's your prana?
1: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok,
0: but
1: Swamiji, where's
0: your prana? But I am bringing prana for you.
1: De pránát hozok nektek.
0: To explain that.
1: Hogy elmagyarázom.
0: So, said, she said, Mohini said, Deva, stand here.
1: Tehát Mohini azt mondta,
0: and Asura is here.
1: Dévák, álljatok egy
0: don't
1: oldalra,
0: fight.
1: Asura a másik oldalra, és ne harcoljatok.
0: And keep in your hand cups.
1: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
0: So everybody had a cup in their hand.
1: Mindenkinek volt egy bögre a
0: kezében. And now Mohini is dancing.
1: Mohini pedig táncolt.
0: And so Mohini, she's manipulating.
1: Mohini manipulált.
0: That's his Mohini manipulated. So then she was dancing, coming, and she's going to the Rakshasas.
1: Tehát jött táncolva, és oda ment a Rakshasakhoz.
0: And she poured that kalash amrit out.
1: És kiöntötte az amritot a kalasból.
0: And the Rakshasas takes this.
1: Rakshasak
0: and she
1: pedig
0: puts
1: így fogadták.
0: Inside nectar, they think nectar.
1: És öntött bele nektárt, azt gondolták, drink. Hogy nektár volt, és megitták.
0: What is that?
1: Mi volt az?
0: Vodka.
1: Vodka.
0: Anuchka. Gde moj vodka?
1: Anucska, hol a vodkám?
0: Lashes than sign. No? And they become, they see one Mohani in many, many forms.
1: És akkor egy Mohanit sok-sok formában láttak.
0: Wherever they look, they see only Mohani.
1: Akármerre láttak, csak Mohanit láttak.
0: And then goes to the Devas and get also from the same pot in the cup giving to the Devas.
1: És aztán ugyanabból az edényből adtak a déváknak.
0: And it is a nectar.
1: És ez a nektár.
0: They drink nectar and they say, anandoham, anandoham.
1: Megitták a nektárt és így énekeltek.
0: And asuras sing something different.
1: Az asurák valami mást énekeltek.
0: And dizzy.
1: És szédültek.
0: One of the asura, he thought there must be something wrong.
1: Az egyik asur azt gondolta, hogy valami rosszul van.
0: In this lintels there is something black.
1: A lencsék között van egy fekete.
0: So he, the Rakshasa, went behind Mohani, and where she was giving to the Devas, he also kept his hand like this, and Mohani put the nectar in the cup of the Rakshasa, and he drank quickly.
1: Ez az asura elment Mohani mögé, és amelyik irányból a dévek álltak, abból az irányból tartotta oda a bögréjét, és Mohani neki is nektárt töltött, és ez a rákszasza megitta gyorsan.
0: And Vishnu realized Mohani.
1: Vishnu Mohani rájött.
0: Ah, this was a rákszasza.
1: Ó, ez egy rákszasza volt.
0: Again my story, my game will not be successful.
1: Megint a történetem, a játékom nem lett sikeres.
0: So ask the Vishnu how many times he lost the game.
1: Kérdezd meg Vishnut, hányszor veszítette el a játékot.
0: Then Shiva comes and then he manages everything.
1: És aztán jön Shiva és elrendez mindent.
0: So Mohani changed her form again into the Vishnu.
1: Mohani újra visszaváltozott Vishnuvá.
0: And took the Sudarshan Chakra to kill that Rakshasa.
1: És fogta a Sudarshan Chakrát, hogy megölje ezt a Rakshasát.
0: But that Rakshasa said.
1: De ez a Rakshasa azt mondta.
0: Oh, tricky Vishnu.
1: Oh, trükkös Vishnu.
0: Now your Sudarshana cannot do anything.
1: A Sudarshanod most nem tehet semmit.
0: It is in my navel already.
1: Már a köldökömben van.
0: That nectar.
1: Ez a nektár.
0: Anything you can cut me in pieces.
1: Fölvághatsz darabokra.
0: But I will not die.
1: De nem halok meg.
0: So the head went away. That became Rahu.
1: A fejét levágta, és ez lett Rahu.
0: And the trunk of the body became Ketu.
1: A törzse pedig Ketu.
0: And now if you know something about astrology,
1: és ha tudsz valamit az asztrológiáról,
0: from this all constellations,
1: a konstellációkról,
0: then there are two, is Rahu and Ketu.
1: Akkor van Rahu és Ketu.
0: Then Sunny and Shukra. When these four comes together on your constellation,
1: amikor ez a négy dolog a konstellációdban egybe kerül,
0: according to the astrology,
1: az asztrológia alapján,
0: you will be in many troubles or you will be dying.
1: Akkor sok bajod lesz, vagy meghalsz.
0: So this I'm not going to that way.
1: Nem megyünk el erre.
0: Rahu is our friend, Ketu is our friend. When they come, we give them also prasad. We give them a real prasad.
1: Rahu és Ketu a barátaink, hogyha eljönnek, akkor ők is kapnak prasádot, igazi prasádot.
0: So it is said, Jadu Jantar Mahaprabhuji said, if you are positive and good, nothing happens to you.
1: Mahaprabhuji azt mondja, hogy ha pozitív és jó vagy, akkor semmi nem történhet veled.
0: And so the Vishnu of the Rahu said,
1: Rahu azt mondta,
0: Vishnu, whenever you want to do something good things,
1: Vishnu, amikor valami jó dolgot akarsz csinálni,
0: I will come and destroy it.
1: Én jövök és elpusztítom.
0: And so happens.
1: És így történik.
0: Every Kumbhmela I'm telling, but nobody listening to me.
1: Minden Kumbhmelán elmondom, de senki nem hallgat rám.
0: When there are million of sadhus, saints,
1: amikor több millió szerhúszás van ott.
0: Tragedy happens every in Kumbhmela.
1: Miért történik tragédia minden Kumbhmélán?
0: I told them it's Rahu.
1: Elmondtam nekik, ez Rahu.
0: They should make a Rahu temple.
1: Csináljanak egy Rahu templomot.
0: And also in beginning of the Kumbhmela, also make the puja for the Rahu.
1: És a Kumbhmela elején végezzenek pujját Rahunak is.
0: It will not happen anymore.
1: És akkor nem fog megtörténni.
0: Because he also asked for his right.
1: Mert ő is a jogát kéri.
0: So my dear,
1: kedveseim,
0: this was that story in Satyuga.
1: Ez a történet a Satyugában.
0: So Amrit
1: történt.
0: Means the Ayurveda.
1: Az Amrit az a Ayurveda.
0: So that Yuga was how many million years?
1: Ez a Yuga hány millió évvel?
0: So Satyuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, then Kali Yuga. Csár Yugas.
1: Négy Yuga.
0: How can they say it, the Ayurveda is 4,000 years old?
1: Hogy mondhatják, hogy az Ayurveda 4,000 éves?
0: Make correction.
1: Javítsd ki.
0: And write letter to the Ayurveda, Ayushu.
1: Írj levelet az Ayushnak.
0: Yes. And similarly they say another thing is also so many years old.
1: És másod is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
0: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
1: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Szatyajugában, a Ramájánában, amikor Rama és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
0: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjivni.
1: És hála Hanumannak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjivni.
0: The herbs.
1: Gyógynövényeket.
0: And this is Ayurveda herbs.
1: Ezek Ayurveda gyógynövények.
0: So when was the God Rama? 10,000 years.
1: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt
0: volt. So how can you make it on only the 5,000 years?
1: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5,000 éves?
0: So we have to make a correction.
1: Ki kell javítanunk.
0: We have evidence.
1: Bizonyítékunk van.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: So now this is in us. This nectar.
1: Bennünk van ez a nektár.
0: Through our kriya, what we are learning.
1: A kriyák által, amit tanulunk.
0: Our chakra vedans.
1: A chakra vedanok.
0: And our bindu and prana.
1: A bindu és a prana által.
0: So this is the science of the yoga.
1: Ez a yoga tudománya.
0: And it's blessing of Alakpuriji.
1: Alakpuriji áldása.
0: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
1: Amit Mahaprabhuji-nak, Guruji-nak.
0: And Guruji gave to all of us.
1: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
0: Equally to you and to me.
1: Egyenlően nektek és nekem.
0: You are lazy.
1: Ti lusták
0: vagytok. You are sitting.
1: Ültök.
0: And you gave me duty to talk.
1: És azt a feladatot adjátok,
0: so
1: hogy beszéljek.
0: So I'm doing seva.
1: Úgyhogy szévet végzek.
0: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
1: Sok jel volt, amikor elmentem a Alakpuriji királyságába.
0: And yes, that kingdom is our kingdom.
1: Ez a királyság a mi királyságunk.
0: And Alakpuriji show me the path.
1: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
0: From that Vasudhara. Then he show me, I told you to many, is like a very thin, big, long, long plastic. It means like a Milky Road.
1: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
0: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
1: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
0: and
1: de egyedül voltam.
0: I had to walk through the stones.
1: És ezeken a köveken mentem fölle.
0: And I look up, and that was connecting to me.
1: Felnéztem, és ez csatlakozott hozzám.
0: This is a reality. I'm not making a story.
1: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
0: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
1: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
0: But my story is different.
1: De az én történetem más.
0: I will tell Alakpuriji.
1: Elmondom Alakpuriji.
0: I will go on this path.
1: Majd elmegyek ezen az úton.
0: But not alone.
1: De nem egyedül.
0: All my bhaktas go with.
1: Az összes baktám velem jön.
0: This is a condition.
1: Ez a feltétel. Okay?
0: So now I have to deal with Alak Puriji.
1: Úgyhogy most Alak Puriji-val kell elrendezni.
0: Do you agree?
1: Egyet értetek?
0: You got the protocol? Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
1: Minden a pránák játéka.
0: These pranas will lead us till Brahmaloka.
1: Ezek a pránák vezetnek a Brahmalokába.
0: And Brahmaloka is a prana.
1: És a Brahmaloka a prána.
0: So pure energy.
1: Tiszta energia.
0: So the space, light, sound and prana.
1: A tér, a fény, a hang és a prána.
0: We are there.
1: Mi ott vagyunk.
0: So, just do your best what you can practice.
1: Csak tedd meg a tülettelhető legjobbat, gyakorolj.
0: But if you have one negative thought towards me,
1: de ha van felém egy negatív gondolatod,
0: it's not towards me.
1: Az nem ellenem
0: van. It's Alak Puriji seed.
1: Hanem Alak Puriji ellen.
0: So, it goes through that.
1: Ezen megy keresztül.
0: I'm only a media.
1: Én csak a közvetítő
0: Between.
1: Vagyok.
0: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
1: Látjátok, minden fa levél megállt.
0: Yes?
1: Hallgatják, mit mond Swamiji.
0: Who stopped these leaves?
1: Ki állította meg a leveleket? Alak Puriji.
0: Not me.
1: Nem én.
0: But it will come.
1: De majd eljön.
0: So it means you are all sitting under the dharma, dharma vriksa.
1: Ti mind a dharma vriksa alatt ültök.
0: This dharma tree.
1: A dharma fája.
0: Because you are all full of the dharma.
1: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
0: So delete, kick out your all asuri shaktis.
1: Töröld el, rúgd ki az összes asúri
0: sakkodat. Kám, krod, mad, lób, moha, ahankáraz, rág and dvesa, all out.
1: Ezt mind töröld el.
0: And be happy.
1: És légy boldog.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: Téri satgarura ke lágy csinta matka.

0: One.
1: Relax.
2: A uvoľnite sa.

0: Once more this.
1: A ešte raz.
0: Remain good.
1: Zostaňte v pozícii.

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is the our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat. It was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették. So,
0: again we are remembering.
1: És aztán újra erre gondolunk.
0: So, retreat. We are going to a retreat.
1: Egy ilyen újraemlékeztetésre megyünk.
0: And that means to we learn there again and we come to the perfection.
1: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
0: Our seminar, this is something good word, very good word.
1: A szeminárium is jó szó.
0: And there all together in oneness the strength of the knowledge.
1: És ez így együtt a tudás ereje.
0: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
1: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
0: Our subject is on Kundalini yoga.
1: A témánk a Kundalini yoga.
0: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
1: Kundalini és a chakrák, ezek együtt vannak.
0: But only kundalinis or chakras is not enough.
1: De csak a kundalini és a csakrák nem elég.
0: Let's understand the yoga.
1: Értsd meg a jógát.
0: Now, there are intellectual way of thinking.
1: Van intellektuális gondolkodás.
0: But it has empty.
1: De ez üres.
0: And which is practical. Practiced and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
1: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.
0: Sugar cane.
1: Cukornád.
0: Beside sugar cane, there is a bamboo.
1: A cukornád mellett nő egy bambusz.
0: Both looks similar.
1: Hasonlóan néznek ki.
0: But that bamboo is empty.
1: De a bambusz üres.
0: And the sugar cane, there is sugar full of sugar inside, solid.
1: A cukornád pedig tömör, tele van cukorral.
0: So we shall come first to practice, and that is with the guru parampara.
1: Először gyakorolni kell a guru paramparával.
0: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
1: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
0: Everyone have different test.
1: Mindenkinek más ízlése van.
0: Different different wish.
1: Más kívánság.
0: To know something or learn.
1: Mást akar tudni vagy megtanulni.
0: So let's say now there's only one word called yoga.
1: Csak egy szó van, a yoga.
0: That's only called one yoga.
1: Csak egy yoga van.
0: And when the two, then yoga. Okay? Yoga means many.
1: A jógának sok jelentése van.
0: And only yoga is one.
1: A jóga azt jelenti sok, a jog pedig egy.
0: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
1: De általában jógának nevezzük.
0: Last 50 years our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
1: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
0: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
1: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
0: And when you will not give yoga class,
1: ha nem tartasz jóga órát,
0: or you will only sit and teaching,
1: vagy csak ülsz és tanítasz,
0: your memory will go away.
1: Elmegy a memóriád.
0: So we have to practice together, our student and teacher.
1: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
0: Now, we cannot say only this yoga is the best.
1: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a jóga a legjobb.
0: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
1: Ezért a jóga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
0: But it means that every day practicing.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
0: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
1: Jóga a mindennapi életben, minden nap gyakorol jógát.
0: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the, which is what we call the, No. Ashtanga yoga. So Ashtanga, or these are covering the Patanjali's this thing. Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
1: Patanjali jógája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jógának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy 8 gyakorlata van, 8 test.
0: The limbs of our body, the Ashtanga, 8.
1: 8 végtag.
0: But other part we are practicing, that was asana, pranayams, pratyahara, dharana, dhyana, etc.
1: Gyakoroljuk ezeket.
0: But this we have to mastery.
1: De ezeket uralnunk kell.
0: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
1: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
0: Then you will lose your knowledge.
1: Mert akkor elveszted a tudásod.
0: There is a two plants in pot.
1: Van két növény cserépben.
0: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
1: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
0: And it became big.
1: Megnőtt.
0: Now you give up this one, and you give water to other one.
1: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
0: Though it is a big one.
1: Habár nagy.
0: But it needs the nourishment, it needs the water.
1: Szüksége van vízre, táplálékra.
0: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
1: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
0: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: If we should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna inkarnációja előtt.
0: So that was about before the that also the Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
1: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
0: So I asked many other acharyas of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are doing? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma yoga.
0: Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
1: A Bhagavad Gitában van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gitában 18 fejezet van, 18 fajta yoga
0: it
1: fejezet.
0: It is it atha bhakti ya bhakti yoga atha bhakti yoga jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
1: Hány yoga van a Bhagavad Gitában?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: has
1: akarod.
0: Lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the that this book Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy, they had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt a szüleikkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So, the Gyandev was is Ganeshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Ganeshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, the brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour, the for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And now sister said, brother, what can I cook? How to cook? We don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyúrd meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a
0: csapátit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan forró volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. Said yes.
1: Azt mondta,
0: he
1: jó
0: put
1: volt,
0: a shirt,
1: igen.
0: And they were eating.
1: Felvette az inget és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly about 10 year, 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard

0: That Gyandev, he's so famous, very holy, so that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvér egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Gyandev said,
1: Gyandev azt mondta,
0: Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
1: Ő egy élőlényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő stabilan hugi, és aztán mondta a falnak, hogy
0: menjünk. And the wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a story there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote a commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy.
1: Hol tudjuk megvenni?
0: Answer my friends. Blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India, a very rich, far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now, what money I have, the what you get from the bank, what you go get? Interest. Only interest in this. My money should remain there. Only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor
0: Vedas, this, that, all.
1: a pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything by Patanjali. If you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat
0: adunk. So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or for the grantha is also from the rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb grantha a rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a joga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is joga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: But Hatha Yoga is very great.
1: A Hatha Yoga nagyszerű.
0: So Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, many, many, many, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj Yoga, many, many yogas. So we shall learn and to know about this parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda Yoga, Shiva Yoga, there's many, many, many, many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga they are talking about yoga, is just a little part.
1: Nem csak arról van, hogy ászanák és ilyen olyan jóga, mi jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha Yogi. Hatha Yogi is a Shiva.
1: Shiva a Hatha Yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati. And that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jogiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat, vagy csodák, vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing.
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or 1 day, then is not eatable.
1: Mert milyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: de a hűtőben.
0: It is like one life is died and will come again die light there.
1: Egy élet meghalt és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come there and look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt, azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank. Olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
2: Om Shri Lakpuri Jamadeva Ki Jai. Shri Shri Deva Puri Jamadeva Ki Jai. Arade Bhagwan Shri Deep Maharaj Mahaprabhu Ji Ki Jai. Sataguru Swami Marvaranji Bhagavan Ki Jai. Shri Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansa Swami Maheshwaranand Purji Guru Deva Ki Jai. Parampuja Mahamandaleshwar Shri Swami Avatar Purji Bhagavan Ki Jai. Thank you.

0: sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the.
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah. So this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So,

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lotha.
1: Akkor vesz egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És egy tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt a Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az
0: and
1: energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekeltiteket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áld meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this red cloth, like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed, let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there, they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.
0: Oh.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere, in every Europe or Africa or anywhere, there was in this subject,
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents, chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk,
0: but they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prána.
0: So, solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prána.
0: And this prana is flowing through the nerve.
1: Ez a prána folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prána az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék, folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.

0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk mennyi ideg és mi van odaben?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Oké, ha eltűnik a csont, akkor ezt belakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak
0: and
1: rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Ó, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, It is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prána.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut the body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people, they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja, vagy valami hasonló.
0: So the eldest brother or the son of the father, mother or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Then bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit, nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of the, our brain that breaks.
1: És akkor összetörik a
0: koponyagcsont. Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee-t.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone,

0: goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that's called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every by the death day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitra ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujákkal.
0: And so there is also, you are going also Christian, and then there is on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávozni. I think
0: we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázzal az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So annamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint astral test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth,
1: de amikor a föld alá kerülsz,
0: then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls.

0: ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why
1: menjünk.
0: You know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: Is like a one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: Of, from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi. Surya nadi. The Brahma nadi. And Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakraiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people think now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the?
1: San
0: Francisco. And that not wrong. The Pope said did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a hely, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kosha is first.
1: De az Annamaya kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

उले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके।

0: And we should really say this from the heart, not on the surface. You can sit here. Success is our, but if the success gets some infections of the ego, then that success can be again lost.
1: Győzhetünk valóban, de ha a győzelmünk fertőzést kap az egótól, akkor ezáltal a győzelmünk megsemmisül.
2: Uspěte náš, ale jako bývalý tyciranov, strane ega, kada mi gubíme.
0: Generally in our life, there are waves going up and down.
1: Általában az életben vannak hullámok, amik fel és lehullámoznak.
2: A životon, ami ide gore-dole, pokud skalsa.
0: When we climb up in the mountain, on the top of the mountain, then we have to come again down.
1: Ha felmászunk a hegytetőre, akkor onnan újra le kell majd jönni.
2: Kada se popnemo na vrh planine, kada moramo i da siđemo sa nje.
0: When we climb on the mountain of the success, or the mountain of the spirituality, then we shall pray to God to help us to liberate there, that we don't fall down again.
1: Felmászunk a siker csúcsára, a spiritualitás csúcsára, akkor ott kell imádkoznunk azért az Úrhoz, hogy ne essünk le onnan újra. Tehát a felszabadulásért kell imádkoznunk ott.
2: Akkor se popnemo na vrh úspecha, je vrh duhovnosti, tada se tamo moramo moliti Gospodu, da ne padnemo sa nje, nego da doživimo oslobođenje.
0: So knower of past, present and future, God Shiva told Narada, don't tell anybody this, especially to God Vishnu.
1: A múlt, a jelen, a jövő ismerője, az Úr Shiva, azt mondta Náradának, hogy ezt nem mondd el senkinek, de Vishnunak aztán végképp
2: nem. Znalac prošlosti, sadašnosti, budućnosti, Gospod Shiva je rekao Naradi, nemoj to nikome reći što si rekao, a naročito ne Gospodu Vishnu.
0: Narada, after said pranam, to Lord Shiva and went away.
1: Ezután Narada elköszönt az Úr Shivától és elment.
2: Itade Narada rekao slogom Gospodu Shivi i otišao.
0: But Narada couldn't digest the stone of his success in the stomach.
1: Nem tudta megemészteni a sikerének a kövét a gyomrában.
2: Narada nije mogao da svari kamen svoga uspeha.
0: He's thinking, how soon, quickly I shall go to Vishnu and tell how successful I am.
1: Arra gondolt, hogy igen, gyorsan el kéne menni Vishnuhoz, és elmesélni neki, hogy milyen sikeres is.
2: Kipomiszkő, hogy kako bi ustvari trebao brzo da ode kod gospoda Vishnua i da ispita svoj uspeh.
0: Sometimes we are talking without thinking.
1: Néha úgy beszélünk, hogy előtte nem gondolkodunk.
2: Honnan govorimo bez razmislenja.
0: Out of some emotion, out of some kind of complex.
1: Érzelemből, vagy bizonyos fajta komplexusból.
2: Az emócia, vagy bizonyos komplexum.
0: We are too much in hurry to tell.
1: Túlságosan sietünk, hogy elmondhassuk.
2: Zúrimo jako, da kážemo nešto.
0: And words which is spoken doesn't come back.
1: És az a szó, ami egyszer ki lett mondva, vissza már nem jön.
2: A récsi, hogy szó izrecsene, és ezt nem fogok rátni.
1: Nem szívható vissza.
0: When the soul is gone out of the body, doesn't come back.
1: Ha a lélek kiszállt a testből, akkor oda már nem tér vissza.
2: A dusa napuszti télo, tehát szó nem is, hogy minden lesz.
0: When the bullet is gone out of the gun, it doesn't return back.
1: Ha a golyót kilőtték a fegyverből, az sem tér vissza többe.
2: Akkor nekem napuszti oruzsé, ona se tamo više ne vrši.
0: Similarly, the word which is spoken from your mouth, it will not come back.
1: Ugyanígy a szó, ami elhagyta az ajkadat,
0: What that bullet will damage, you will know after, not at the time of pressing the button. Doesn't matter if it's your personal or impersonal matter, you must overthink. We can destroy many beautiful things. Narada was so restless inside. The ego is expanding. Seems it's expanding so in large, in that quantity that it will explode.
1: Annyira kiterjeszkedett, hogy már szinte fel akar kroppanni.
2: Toliko se proširio, da je skoro eksplodira.
0: And how it will explode?
1: És hogy fog felrobbanni?
2: Kako se to eksplodirati?
0: We can't help anymore.
1: Azon már nem változtatunk.
2: Kada se to desi, mi više ne možemo
1: pomoći. Már nem változtunk.
0: There was a young child.
1: Volt egyszer egy kisgyerek.
0: And got big ball of the ice cream. Now he runs towards his friends. Look, I got big ice cream ball. Parents tells the child, don't run too quickly, take care.
1: A szülők persze mondták neki, hogy ne szaladj túl gyorsan, óvatosan.
0: Child was running and he came near one channel, dirty water channel.
1: A gyerek csak szaladt, és odaért egy ilyen koszos csatornához.
0: Child fall down and ice cream fell into the channel. Hari Om. Even the poor fish couldn't eat because too cold. Therefore, slowly, slowly, step by step. There is one stomach which is healthy one which can digest ego. And that is the stomach of the wisdom. The wise one can digest. But ego is sometimes so big it makes us blind completely. Where finally we say, it was our destiny. Perhaps God wants something different. That's why we said, man is a proposal, but God is the disposal.
1: Ezért mondják azt, hogy ember tervez, Isten végez.
0: Man proposes and God disposes.
1: Ember tervez, Isten végez.
0: And why he is disposing?
1: És miért?
0: Because God knows why he is doing. We don't know.
1: Isten tudja, hogy miért tesz.
2: De Bog zna zašto i šta čini.
0: Well, it will be so as God will.
1: Minden esetre úgy lesz, ahogy Isten akarja.
2: ipak biće tako kako Bog hoće.
0: Happy Narada.
1: Bodo Narada.
2: Sretni Narada.
0: Ek bar kar talbar bina, gavat hari gun gaan prabina, kshir sindhu gavne muninatha, jambas sri nivas sruti mata. One day the Narada, a great singer, a musician, in one hand he has his kartal playing, in other hand he has his tanpura. Singing the name of God. Sri.

0: की पवन सुत हनुमान की जय। मर्सीफुल लॉर्ड, विद लिटिल बिट सैडनेस ऑन हिज फेस और सरप्राइज, विद डीप थिंकिंग, बट विद वेरी हम्बल काइंड स्वीट वर्ड्स गॉड सेज टू नारदा,
1: alázatos szavakkal meghajolva mondta az Úr Náradának.
2: Alisa svatkin ponizným tónom je rekao Gospod Náradi.
0: Ó Muniraj, ó Sage.
1: Ó Muniraj, ó Szent.
2: Ó Muniraj, ó Mudrače.
0: If anyone who will meditate on you and remember you,
1: ha bárki rajtad meditál, és visszaemlékszik rád, felidéz,
2: Kogod meditira na tebi i setite se,
0: they will become free from moha, mada and abhimana, from kam.
1: Azok felszabadulnak ezek alól.
2: Oni će biti oslobođeni od moha, mada i abhimana.
0: They will get out of ignorance.
1: Kijutnak a tudatlanságból.
2: Izaći će iz neznanja.
0: Free from the passion.
1: Megszabadulnak a vágyaktól, szenvedélyektől,
0: free of the proudness,
1: a büszkeségtől,
0: and ego.
1: És az egótól.
0: Your name and your memory is the destroyer of this all things, moha, kama, mada, abhimana.
1: Aki rád emlékezik, az abban megszűnnek ezek a dolgok, moha, kama, dopa.
0: Then what to say about yourself? You are free from this all.
1: Akkor mit lehet róla elmondani? Te akkor ezektől mentes vagy.

0: Poď ukosvať na nejaké kamade v pádnych problémach.
1: Ako by mogol kamade tebe do znamenáme?
2: Narad was sitting there and expanding.
0: Narada čak ujutot iš terpaskada.
1: Narada je tam sedeo i samo poširio.
2: How does he expand? You know how?
0: Iš kodan terpaskada su
1: gato. Narada je tako poširio.
2: When you put the beans in, suck into the water, you know. And how the beans begins to expand. Well, that's it. Too much compliment. Feeding our ego.
0: Az egónkat növeli.
1: Kráminas ego.
2: Rare are they who understand and can digest the compliment also.
0: Ritka az az ember, aki meg tudja érteni és elfogadni és megemészteni a dicséretet is.
1: Rétki szó van, hogy magul az ünöki és várjuk a komplimentet.
2: Naradji was sitting more straight.
1: Narada se uspravio.
2: Proudly.
0: Busken.
1: Ponosno.
2: Very proud.
0: Najom busken.
1: Vrlo ponosno.
2: And said.
0: Es azt mondta.
1: Irekai.
2: To God, to Vishnu.
1: Vishnu.
2: Narad kahe un sahit abhimana.

0: होई अवसी उपाय करबी में सोई। गॉड थिंग्स नाउ आई शुड पुल दिस रूट्स आउट एज क्विकली एज पॉसिबल दिस ट्री।
1: Isten arra gondolt, hogy na, ezt a gyökeret, ennek a fának a gyökerét most aztán gyorsan ki kell írtanom.
2: Kibogja pomisztió, ovo drgo moram da iskorini odma.
0: Because my sankalpa and my being here is for.
1: Mert az én sankalpám és az én itt létem lényege az.
2: És sustina moja sankalpa i mog bitka ovde.
0: Helping the bhaktas.
1: Hogy a bhaktákat segítsen.
2: Da pomažem bhakti.
0: For the sake of devotees, Lord is here.
1: A bhakták kedvéért van jelen az Úr.
2: Zarad posvetenika je Gospod ovde.
0: Doctor is here to treat and get rid of all illnesses.
1: A orvos azért van, hogy kezelje és meggyógyítsa az összes fajta betegséget.
2: Lécsnik je ovde, da bi lécsio i da iskoreni bolest.
0: Doctor knows where to operate. How to kill all the bacterians. How to make us free of the infections. He knows what he's going to do. We don't know. And that's why we go to doctor. So our Lord knows how to protect his devotees. Not only one, but all. Whatever God is doing, that remains as an example for all. As a teaching for all.
1: Az mindenki számára példa lesz, mindenki számára tanítás.
2: Te God Gospod da čini to ti osati kao primer i učenje svim.
0: Therefore God knows what he's doing.
1: Tehát Isten tudja, hogy mit tesz.
2: I tako Bog zna šta čini.
0: Lord was thinking, I will do definitely this to liberate the Narada from this suffering.
1: Tehát Isten úgy gondolkodott, hogy határozottan tudom, hogy Náradát fel kell szabadítani ebből a szenvedésből.
2: Gospodje pomislio, definitivno moram da oslobodim Náradu od toga.
0: It is the beneficial for the sages and my maya, my play.
1: Mi lesz a bölcs kedvéért is, és az én májám, játékom kedvéért is.
2: To je i zarad dobrobit mudraca, a izbog mene maja.
0: तब नारद हरि पद सिर नाई।

0: Naraji, with folded hands, he bowed down to Lord.
1: Naraji è stato a casa e a calla con ruota dura.
2: Naraji, sklopenih ruku, klekao pred gospodom.
0: And left.
1: Azután elment.
2: I potom otišao.
0: In his heart was lot of proudness.
1: Szíve terve volt büszkeséggel.
2: Srdce mu je bilo puno.
0: How Vishnu was happy to hear.
1: Vishnu, milyen boldog volt ezt hallván.
2: Puno ponosa i kako je Vishnu bio srećan da čuje te stvari.
0: And how he welcomed me.
1: És milyen szívélyesen üdvözölt.
2: Kako me je primio, pozdravio.
0: And how great words he was talking about.
1: És micsoda nagyszerű szavakkal dicsőített engem.
2: Kako me oslovio sa velikim rečima.
0: I don't understand why Shiva said.

0: Nem is értem, hogy miért mondott ilyeneket nekem.
1: Én ezt hagyom, de azt mondja, Shiva govorjuk.
2: Perhaps Shiva doesn't like me.
0: Lehet, hogy Shiva nem szeret engem.
1: Hát, mert Shiva nem volt.
2: Or he's jealous to Vishnu.
0: Vagy pedig Vishnu-ra féltékeny.
1: Most egy ilyen jubomor.
2: This is our own vrittis.
0: Ezek a mi saját vrittieink.
1: Azt mondja, hogy szobszani vritti.
2: It is you who is doing all.
0: Te vagy az, aki ezt mindezt csinálod.
2: You are standing in front of the altar. You are praying. You wish something. You ask the question. And you formulate the answer. And you say, thank you, God. God is sitting there in very beautiful mudra. Mudra means the posture of the body.
1: Mudra znaczy położaj tyłu.
2: Smiling.
1: Mosolyog.
2: The smiling picture will be always smiling. Sometimes we are unhappy. And you are crying. And you look to God. And God is smiling. You become angry again. I am unhappy and you are smiling. He again smiles continuously. And you become angry. It is you who is creating your world. It's you who is creating the thoughts. It's you who is making unhappy yourself. If someone loves you or not, that is your thinking.
0: Az, hogy valaki szeret téged vagy sem, az a te gondolkodásodon múlik.
2: When you are successful, then you are happy.
0: Ha sikeres vagy, akkor boldog vagy.
2: And when we are not successful, we are unhappy.
0: Ha nem vagyunk sikeresek, akkor boldogtalanok vagyunk.
2: How we are thinking, that's important.
0: Az a fontos, hogy hogyan gondolkozunk.
2: Therefore, mano matra jagataha. This whole world is just created out of the mind.
0: Ezért mondják azt, hogy ez az egész világ az elme szüleménye.
1: Direcsenő, teoszvetje, kreácia, úma.
2: Mano matra jagataha. All is coming out of your mind, that's all.
0: Minden az elmédből
1: származik.
2: Narada is going proudly, happily.
0: Narada büszkén, boldogan.
1: Narada isa, ponosan, szeretne.
2: Merciful Lord.
0: Kegyelmes úr.
2: The Lord of Lakshmi.
0: Lakshmi uram.
1: Milosztivi Gospode.
2: Now he activates his maya.
0: Elkezdte a májáját aktiválni.
1: Oni aktivíra a svoju maya.
2: And now this will get very hard. Rishi, listen what is happening.
0: Rishi, figyelj csak, mi történik.
1: Rishi, szúsajne, sati
2: szedeszike. Bircheu mag mahu nagar tehi satyojan vistar srinivaspur te adhik रचना विविध प्रकार सियावर रामचंद्र की जय. On the way of the Narada.
0: Narada utcán.
1: Narada utcán.
2: 800 kilometer long, beautiful city Lord Vishnu has created. 800 kilometers.
0: 800 kilométer hosszú várost teremtett az Úr.
1: Na njegovom putu je Gospod Višnu stvorio grad 800 km dug.
2: Big city, beautiful.
0: Óriási, gyönyörű város.
1: Ogroman, predivan.
2: Such a beautiful city which is like heaven has come on the earth.
0: Olyan gyönyörű volt az a város, mintha a mennyországból jöttek volna
1: földre. Olyan gyönyörű lett, kao da je pao sa neba.
2: It is said that was similar like Vaikuntha is there where God Vishnu is living.
0: Azt mondják, ahhoz a Vaikunthához hasonlított, ahol az Úr Vishnu él.
1: Rečeno je da je ličilo na Vaikunthu, gde je Gospod Vishnu živa.
2: It seems it was more beautiful than Vaikuntha.
0: Sőt, úgy nézett ki, mintha még szebb lenne, mint a Vaikuntha.
1: Csak ki izgledal je lepši od toga.

0: विश्वमोहनि तासु कुमारी श्री विमोजि स्वरूप निहारी। द वेल्थ ऑफ दैट किंग,
1: ennek a királynak a gazdagsága,
2: bogátszó, a királya,
0: and beauty of his palace and everything,
1: és palotája szépsége,
0: like the heaven, Indra's,
1: mint a mennyben, Indráé,
2: kaput Indriné,
0: like many hundreds of Indras couldn't create such a beauty.
1: Mintha csak sok-sok száz Indra tudott volna ilyen gyönyörűséget teremteni.
0: Beauty, light, and the Maiti.
1: Szépséges, fényes és hatalmas volt.
2: Porta, svetlo.
0: That was a house of beauty, light, and power.
1: Ez a szépség, a fény és a hatalom háza volt.
2: Bila kuća lepote, svetlosti i moć.
0: He had one daughter.
1: Volt neki egy lánya.
2: Ani imao jednu čer.
0: Her name was Vishwamohini. She can attract the whole universe.
1: Vishwamohini volt az ő neve, és az egész univerzumot vonzani tudta.
0: Tulsidasji said she was so beautiful.
1: Tulsidasji úgy írja le, hogy annyira gyönyörű volt.
0: Even when the Lakshmi sees her, Lakshmi is also a little bit jealous.
1: Azt mondják, hogy még ha Lakshmival találkozik, ő is féltékenyé
2: vált.
0: Beautiful daughter of that king.
1: A királynak volt ez a gyönyörű lánya.

0: Then king brought his daughter. To the Narada. And said, O sage, please tell me what is her good qualities, what is her, how will be her future, what is her destiny.
1: Kérlek, bölcs, nézd a lányomra, és mondd el, hogy mik az ő jó tulajdonságai, milyen lesz a jövője.
2: O mudrače, reci njenu sudbinu, kakva će biti njena budućnost i koje su njene dobre kvalite.
0: Please tell me all her both sides, the positive sides and negative side.
1: Mindkét oldalról számolj be nekünk a negatív és a pozitív oldaláról is.
2: Reci i njene dobre i loše osobinosti.

0: शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound, cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some times will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So, what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see round the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear that means and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was, at midday, had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt.
0: And many scientists, they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So, that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A hindiben és a szanszkritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when is A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hinnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini It's called kundal. And the kundal is earrings.
1: A kundalini következő jelentése, a kundal a fülbevaló.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbevaló.
0: That's kundal.
1: Ez a kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So these earrings is also like a kundalini. A ring.
1: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
0: And now, when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: It's endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla. Ki vezette be a nullát? Az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs 10-es szám.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can write 100 times 9999.
1: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 10, then the multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So, it is the Rishis of India said, earth is round.
1: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmacsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is round.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: az energia körbe megy.
0: The sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutató jeles a szerint.
0: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending, the energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
0: kerek. Sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is the Purna. And that's why when full moon, we call it Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete, it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: And the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
0: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben
0: And when érkezik. You take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
0: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So, in that way, our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy

0: A gondolataink sem egyenesen mennek.
1: Our thoughts are also rotating.
0: A gondolataink is forognak.
1: Our visions also.
0: A vízióink is.
1: It's going like a circle, a spiral.
0: Úgy megy, mint egy spirál.
1: Yes. So what is not round?
0: Mi az, ami nem kerek?
1: Everything is round.
0: Minden kerek.
1: That's why gave the name Kundalini.
0: Ezért kapta a Kundalini nevet.
1: That Shakti. Energy is rotating.
0: Ez a Shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
1: Those who understood. Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is the liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Shastra. There are two main principles, or the three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Shastrában.
1: One is a circle. One is a right angle. And third one is triangle.
0: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.
0: Kör.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is a Vastu Shastra needs.
0: És ez kell a Vastu Shastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, it's purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there is triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög van.
1: As well as there is a circle.
0: És kör is.
1: So all this what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, nada, the sound.
0: Tehát így a nada, a hang.
1: Entire endless universe is manifested through the sound.
0: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
1: We don't know where the end.
0: Nem tudjuk, hol a vége.
1: Where is the end of this horizon?
0: Hol a horizont vége?
1: What is the horizon?
0: Mi a horizont?
1: Horizon is that as close we go, that far it goes.
0: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
1: So how high is sky?
0: Milyen magas az ég?
1: As higher we go, that far it goes.
0: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
1: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
0: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
1: before I take off,
0: mielőtt felszállok,
1: please can you high up little sky,
0: kérlek, emeld fel egy kicsit,
1: raise up the sky, because my flight is so quick,
0: de az én repülőm olyan gyors,
1: they can go through and through.
0: Hogy át tud menni.
1: But still there is nothing.
0: De még sincs ott semmi.
1: Can we imagine emptiness? Emptiness.
0: El tudod képzelni az ürességet?
1: Completely empty.
0: Teljesen üres.
1: we humans, even not visible,
0: mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
1: Compared with the universe.
0: Az univerzumhoz hasonlítva.
1: We are very tiny creatures.
0: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
1: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
0: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
1: It is balanced.
0: Egyensúlyban van.
1: And so, as far we will go in this space, there we will experience the sound.
0: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
1: A very peculiar sound.
0: Nagyon különleges hangot.
1: Which is somehow known to our atma.
0: Amit ismer az átmánk.
1: But not this physical sound.
0: De nem ilyen fizikai hang.
1: So, as far as we go in the universe, there's a different nád, a different sound.
0: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző nád, a különböző hang van.
1: Again, that sound is that energy.
0: Megint ez a hang az energia.
1: Like the cement between two bricks.
0: Mint a cement két tégla között.
1: It holds the bricks together.
0: Összetartja a téglákat.
1: And that is the yoga.
0: És ez a yoga.
1: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
0: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
1: These are the three principles.
0: Ez a három elv.
1: The circle,
0: a kör,
1: triangle,
0: a háromszög,
1: and right angle.
0: És a megfelelő szög.
1: This is the only these three exist.
0: Csak ez a három létezik.
1: And from this you can do immense of forms.
0: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
1: Those who went to India in last 3-4 years.
0: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
1: If you landed at New Delhi airport.
0: Ha az új Delhi repülőtéren szálltál le.
1: There is a cultural artist made certain forms, pictures.
0: Egy művész bizonyos képeket csinált.
1: Out of triangle.
0: Háromszögekből.
1: So the dancing, the drums.
0: Táncosok,
1: so beautiful.
0: Olyan szép.
1: It's so beautiful.
0: Olyan csodálatos.
1: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
0: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
1: But the triangles are put together.
0: De háromszögekből van összerakva.
1: When the dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
0: A táncosoknak, ahogy lúg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki volt
1: hand
0: ott?
1: Up.
0: Emeljétek fel a kezeteket.
1: One, two, three. Only 4 people were in India.
0: Csak 4 ember volt Indiában.
1: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Games was now New Delhi airport. It is, they say, the second or the biggest airport in the world.
0: Azt mondják, most az új Delhi airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
1: Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
0: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
1: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
0: És minden mudra megjelenik a falon.
1: When you land in New Delhi, Indian airport,
0: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
1: it begins the introduction of India. What is India?
0: Elkezdődik India bemutatása.
1: Incredible India.
0: Hihetetlen India.
1: Which when you go about 50 meter far,
0: ha elmész 50 méterre,
1: it begins another beauty of the India.
0: India újabb szépsége kezdődik.
1: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
0: Duty free shopok.
1: Oh my God.
0: Oh, Istenem.
1: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
0: Olyan sok szép üveg alkohol van.
1: You need not to go anywhere.
0: Nem kell sehova menned.
1: All you get it in India.
0: Mindet megkapod.
1: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
0: A vodkától a Bloody Mary.
1: Screwdriver. So everything is there.
0: Minden ott van.
1: Well, every country has its beauty and culture.
0: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
1: But we forgotten.
0: De mi elfelejtettük.
1: We put all vegetable in one pot.
0: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
1: So all different cultures fall into the one pot.
0: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
1: And it came something new out.
0: És valami új keletkezett belőle.
1: You know, condition of the culture is now very bad.
0: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
1: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remained horse nor became a donkey.
0: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
1: But it became muli.
0: Hanem összvér lesz.
1: On the high mountains, carrying the load.
0: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but they are carrying a lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali Yuga.
1: All people became a muli.
0: Minden ember összvérre.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvérre.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There's all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills ladies taking.
0: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
1: That goes through their urine into the toilet, flushing into the river.
0: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
1: And now the fish cannot give the eggs.
0: És a halak sem tudnak szaporodni.
1: The fish are dying.
0: A halak is kihalnak.
1: You know, so ladies,
0: tehát hölgyek,
1: if you want to have beauty of the fish,
0: ha szeretnétek halakat,
1: then don't consume this.
0: Akkor ne fogyasszátok ezt.
1: So, who is guilty?
0: Ki a bűnös?
1: When there is no fish.
0: Ha nincs hal.
1: Women.
0: A nők.
1: And you know why?
0: És tudjátok miért?
1: Because women have great heart.
0: Mert nagy szívük van.
1: They don't want that the people will kill the fish.
0: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
1: So no bamboo, no flute.
0: Ha nincs bambusz, nincs fuduja.
1: No flute, no noise.
0: Ha nincs fuduja, nincs zaj.
1: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
0: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
1: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
0: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
1: That they keep the balance on this earth.
0: Hogy egyensúlyt tartsanak a Földön.
1: Now we destroy the mountains.
0: Elpusztítottuk a hegyeket.
1: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
0: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények miatt. Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it's the one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal.
0: Az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
1: Or we can say circle.
0: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
1: Now people call this cobra, snake.
0: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
1: They call serpent power.
0: Azt mondják, kígyó erő.
1: Kundalini as a serpent.
0: Kundalini, mint kígyó.
1: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
0: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
1: Cobra, they are so beautiful.
0: A kobrák olyan szépek.
1: They look so beautiful.
0: Olyan szépen néznek ki.
1: And if you stay more far, it's more beautiful.
0: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
1: And when you come more near,
0: és ha közelebb mész,
1: then not anymore.
0: Akkor már nem.
1: So, why they call serpent power?
0: Miért hívják kígyó erőnek?
1: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
0: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
1: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
0: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
1: And head is up.
0: A feje pedig kint van.
1: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
0: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
1: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
0: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
1: When he's tired,
0: ha fáradt,
1: little bit he have to move little neck.
0: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
1: And that takes reaction.
0: És ennek következménye van.
1: And that's called earthquake.
0: Ez a földrengés.
1: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasan.
0: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
1: Yeah. So this says, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
0: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
1: But it has other meaning.
0: De van más jelentése.
1: Holy Guruji told.
0: Holy Guruji azt mondta.
1: Other meaning. And that is the Ses is the numbers.
0: Ses a számok.
1: So when you count something,
0: ha megszámolsz valamit,
1: then minus plus everything you have done.
0: Összeadtál, kivontál mindent.
1: Finally, what remains? Only that one.
0: Ami végül marad, az eredmény.
1: Only that one.
0: Csak ez az egy.
1: And that one is called the truth.
0: És ez az egy, az igazság.
1: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
0: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat
1: Mithya. That Brahman is the truth.
0: Ez a Brahman az igazság.
1: This world is only temporary.
0: A világ pedig csak időleges.
1: So the Sesnaga Says, is that only one dharma?
0: Shesh csak egy a dharma.
1: Dharmo rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
0: Az egész földet a dharma tartja életben.
1: Dharmo rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
0: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
1: So this Sesnaga, with the mythological pictures,
0: tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel,
1: it begins from our navel.
0: A köldökünknél kezdődik.
1: When embryo begins to develop.
0: Amikor az embryó elkezd fejlődni.
1: First develops the intestine.
0: Először az emésztőrendszer.
1: And on the intestine it develops the spine.
0: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
1: You know, like a shell in the water.
0: Mint egy sejt.
1: There is a shell over, and inside is the body.
0: Kívül van egy héj, és a héjon belül van a test.
1: So, in this shell, spine begins. The intestine begins first.
0: A héjban a gerinc, és még előtte az emésztőrendszer.
1: Then comes the head.
0: Aztán jön a fej.
1: Then the limbs.
0: És a végtagok.
1: So, it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
0: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
1: I told you.
0: Elmondtam.
1: Yesterday.
0: Tegnap.
1: A tiny, tiny ant.
0: Egy icipici hangya.
1: A very good vision.
0: Nagyon jól lát.
1: How, which machine God used that?
0: Milyen gépet használt Isten?
1: And she has beautiful fingers.
0: Nagyon szép ujjai vannak.
1: And polished nails.
0: És kifestett körmei.
1: Yes. And then she has a nice bells on her legs.
0: És aztán csengetjük vannak a lábain.
1: And then when the ants begins to dance.
0: Amikor a hangya elkezd táncolni.
1: The Vishnu lies like this.
0: Vishnu így ledől.
1: And looking.
0: És nézi.
1: Beautifully.
0: Csodálatos.
1: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Our Bhakti Devi can say some ragas, you know.
0: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
1: Like Mirabai said in bhajan.
0: Ahogy Mirabai mondta egy bhajan.

0: बात, द मीरा वॉज टाइंग द नाइस बेल्स ऑन हर एंकल्स
1: Mira csengetyüket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is felrakta a csengetyüket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangyák. God also stops there and wonders, my children, beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: Tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma, therefore it is said, the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we studied this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Both kal, vartman and bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the pastime.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So, this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every gland of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki.

0: Ipna Ramba Guana Kiche, Sisi Alak Puriji Madeva Kiche, Simara Krishna Bhagwana Kiche, Vishva Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maishwarananji Guru Deva Kiche, Satsanatan Dharma Kiche, Achkyananda Kiche, Sabarishi Muni Mahatma Kiche, Mata Pita Guru Deva Kiche. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gakanasadrasyam tasmasyadilakshyam ekka.

0: Anakicha, Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhansa Mimaishwaranandji Gurudeva Kicha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi

0: offering.
1: We have to have a clear vision of what is the light.
0: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
1: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
0: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
1: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
0: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
1: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
0: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
1: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
0: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
1: You cannot jump from the base from zero on 3600 meters in one step.
0: Nem lehet a hegy aljától a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
1: This Hanuman can do.
0: Ezt Hanuman meg.
1: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
0: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
1: So how do we reach the top of the mountain? How?
0: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
1: What do you think?
0: Mit gondoltok?
1: How? Step by step. Very good, very good, very important.
0: Nagyon fontos.
1: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
0: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
1: Yeah, very good. The next step.
0: That's very right. Lépésre gondolsz.
1: Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path, and the path is an important thing.
0: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
1: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
0: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
1: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
0: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként haladni.
1: With courage and energy.
0: Légy bátor és energikus.
1: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
0: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
1: Without expectation.
0: Elvárások nélkül.
1: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
0: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
1: We have to go only step by step and put all our energy inside.
0: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat beléptetni.
1: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamadam, Purnamidam, Purnam. Sing with me. Om.

0: Mitteranto purnimo.
1: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
0: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
1: But what does it mean?
0: Mit jelent ez?
1: It means that the divinity of the God is also inside of us.
0: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
1: And this means the Purnam.
0: Ez a Purnam jelentése.
1: But again, this is a big word.
0: De ez nagy munka.
1: And what are the steps to reach this?
0: Milyen lépésekkel lehet elérni?
1: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
0: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
1: To go the steps.
0: Hogy haladjunk a lépcsőn.
1: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
0: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
1: And what is the next step which you have to achieve.
0: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
1: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
0: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
1: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
0: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
1: So first of all we have to find our present situation.
0: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
1: With clarity.
0: Világosan.
1: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
0: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
1: It's good if you take a piece of paper.
0: Jó, ha veszel egy papírlapot.
1: And you write on the left side, what are your weakness?
0: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
1: But don't show this paper to your friend.
0: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
1: It's your personal, very intimate documentation.
0: Személyes, intim dokumentáció.
1: And so let's say you are jealous,
0: például
1: angry.
0: Féltékeny
1: so you write this down, not too many, vagy at once.
0: Leír.
1: Only one step.
0: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
1: And on the other side you write the opposite.
0: A másikra az ellentétet.
1: Let's say angry, what is the opposite?
0: Mi a dühösség
1: angry,
0: ellentéte?
1: What is the opposite of angry actually? Peaceful.
0: Békés.
1: And the opposite of jealousy.
0: És a féltékenység ellentéte?
1: Love, no?
0: A szeretet. I would say.
1: No?
0: Nem.
1: Anyhow, this is your personal diary. Yes?
0: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
1: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
0: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
1: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
0: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
1: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love. Liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
0: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
1: So no anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
0: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretettel teljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
1: I must tell you that till now I'm not satisfied.
0: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
1: Still I have not realized Shanti.
0: Még nem valósítottam
1: so,
0: meg a Shanti.
1: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
0: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolj arra, hogy ezt érd el.
1: And every time I miss this sankalpa,
0: mindig amikor elmulasztottam,
1: I say to myself, Shanti, again.
0: Azt mondtam magamnak,
1: again,
0: Shanti,
1: not Shanti.
0: Már megint
1: what
0: nem
1: is
0: vagy,
1: this?
0: Nem vagy Shanti. Miért?
1: But you know, with the time, you shall you change with the time.
0: De az idő lassacskán meghozza a változást.
1: Maybe before you were shouting every day.
0: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
1: And after a while you shout only once a week.
0: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
1: And once a month and like this, you know.
0: Vagy havonta egyszer.
1: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one. Yes? You jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
0: Ez ugyanaz, mint
1: okay.
0: A magas ugrás az atlétikában.
1: You will not start by 1.70 meters, no?
0: Nem,
1: will you?
0: Nem, okay.
1: So we, you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
0: Vagy akár 50
1: and if often the wie heißt denn ein Stab?
0: Yes,
1: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is. Remains untouched.
0: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
1: And if it's the case several times.
0: És hogyha ez sokszor megtörténik.
1: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks. I am not jealous. I am speaking only wonderful. Then you can go to the other, to the next step.
0: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
1: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
0: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
1: I have a kind of transformation test.
0: Egy átalakulási teszt.
1: How to transform ourselves.
0: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
1: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
0: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
1: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book. Yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
0: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
1: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
0: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
1: So a kind of help for transformation.
0: Egy segítség az átalakuláshoz.
1: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
0: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
1: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
0: Ilyen pozitív minőség létezik.
1: But after some time I came already over 100.
0: De aztán több mint 100-ig jutottam.
1: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
0: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
1: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
0: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
1: So I was surprised and I searched more.
0: És aztán keresem a többit.
1: And then I was already on 280.
0: Már 290
1: qualities.
0: Minőségig.
1: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
0: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
1: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
0: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy pontot. Jó ez?
1: But after a while I was shocked. And you know why?
0: Tam megijedtem. Miért?
1: Because of course we have the same on the opposite side.
0: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
1: Oh my goodness, I was really shocked.
0: Istenem,
1: but I didn't write the negative side.
0: De nem írtam le a negatív oldalt.
1: And how to do with this test? You have this list.
0: Van a lista.
1: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, double, double, double, you know.
0: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
1: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
0: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
1: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
0: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
1: And then you can choose which quality, there is no hook, you take a sankalpa.
0: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
1: That is the way.
0: Ez az út.
1: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
0: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
1: Yeah, so practice is important.
0: Nagyon fontos a gyakorlás.
1: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
0: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
1: This positive and negative quality, there was one old Cherokee man.
0: Volt egy Cherokee.
1: Cherokee.
0: Indian.
1: I think Indian. Indiana.
0: Indian
1: and grandfather, and he has a small son.
0: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
1: Maybe 6 or 7 years old.
0: 6-7 éves.
1: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
0: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
1: What do you say in Hungary?
0: What?
1: To a little boy. Okay.
0: Jánoska.
1: Janeshwar?
0: Yeah,
1: cannot be. Okay, he told to him, kid, my child.
0: Yeah,
1: I will tell you now a very important story.
0: Mondok egy nagyon fontos történetet.
1: We have inside of us two wolves.
0: Két farkas van bennünk.
1: Which are living in us.
0: Ami bennünk él.
1: And the one is, he is a negative one.
0: Az egyik egy negatív.
1: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
0: Tele van dühkkel, és megtámadja a többi állatot.
1: This is a negative part in us.
0: Ez a bennünk élő negatív.
1: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
0: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
1: And then the grandfather asked to the child, and what do you think, which wolf will win?
0: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
1: And the little child was thinking a lot.
0: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
1: And then he said, the one which you feed the most.
0: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább eteted.
1: Rozume?
0: Értitek?
1: Understand? This is a very, really good story.
0: Nagyon jó története.
1: And this is compared what I told you before about the purity.
0: Ez a tisztaságról
1: and
0: szól.
1: And this transformation test, you know?
0: És az átalakulásról.
1: It's very important.
0: Nagyon fontos.
1: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
0: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakítsd magad.
1: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
0: Ehhez a Guru Purnima első
1: and it is the Guru.
0: Szavára van szükség.
1: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
0: tanácsot ad,
1: techniques,
0: technikát,
1: but the work we have to do ourselves.
0: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
1: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
0: Yoga magadon való munka, senki máson nem.
1: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
0: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
1: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
0: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
1: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this, you grow.
0: Az első lépésnél tanulsz.
1: Step by step, step by step, step by step. And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
0: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
1: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
0: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
1: I get a blessing, special blessing.
0: Különleges áldást kaptam.
1: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
0: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
1: But you know from whom I get the special blessing?
0: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
1: From you.
0: Tőletek.
1: And you know why?
0: Miért?
1: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
0: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
1: And I look in the eyes of everyone.
0: És néztem az emberek szemét.
1: And I saw in everyone the divine soul.
0: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
1: So that was a wonderful experience for me, really.
0: Csodás tapasztalat volt számomra.
1: That was for me the most beautiful yesterday.
0: A legszebb dolog volt tegnap.
1: And I know we are all connected so much.
0: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
1: Incredible.
0: Vagyunk. Hihetetlen.
1: On the same way to the heaven.
0: Ugyanúgy a mennyország.
1: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
0: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
1: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
0: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
1: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
0: És az volt a benyomásom, hogy minden.
1: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
0: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
1: But what you cannot change is the eyes.
0: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
1: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
0: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
1: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
0: Soha
1: I was
0: nem néztem a ruhátokat.
1: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
0: Mindig a szemet keresem egész
1: Because you
0: életem.
1: See everything in the eyes. Minden, everything.
0: Minden benne van a szemben.
1: If it's old soul, new soul, if it's sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
0: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
1: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
0: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
1: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
0: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
1: And also our greetings, Hari Om.
0: Mint az üdvözlésünk, a
1: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you, in, az, your, in you.
0: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
1: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
0: És tudattában kell ennünk lennünk.
1: Some eyes are like a deep ocean.
0: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
0: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
1: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
0: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet a szemünkkel árasztjuk.
1: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
0: Néha tömegközlekedési eszközökön.
1: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
0: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiljára.
1: But the others who are still alive,
0: De az 5%, aki még életben van.
1: You know, you can just with a little eye you can look at them, and you know this is second, and you get joy from this person and you give the joy to the others.
0: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
1: I think it's very important that outside of the yoga we go with love through the world.
0: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
1: Because this is what everyone needs.
0: Mert erre van mindenkinek szüksége.
1: There is one African quote which says.
0: Van egy afrikai mondás.
1: The human is the medicine of the human.
0: Az ember számára a gyógyszer.
1: And this is very right.
0: Nagyon
1: very
0: igaz.
1: Right. So give love to yourself, give love to your family. And to all other, not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
0: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
1: Or give a little present to someone which you don't know.
0: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
1: Last week, well, I try to do what I'm writing and thinking, and last week I was in a supermarket.
0: Múlt héten az ABC áruházban.
1: And I passed by the kassa in English. Yes. Cashier.
0: Múlt héten az ABC áruházban a pénztárosnál.
1: And this lady there was completely down. Completely. She was like black and gray and sad and everything.
0: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
1: But still she make her job, of course, she has
0: to. De persze csinálta a munkáját.
1: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
0: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
1: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
0: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
1: so
0: adni,
1: I went
0: veszek
1: back
0: virágot.
1: And I bought some flowers.
0: Visszamentem, vettem virágot.
1: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
0: Kívülről visszamentem,
1: because
0: azt mondtam,
1: you look so sad, you should have joy.
0: Mert olyan szomorúnak látszol,
1: you can, örülj. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
0: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
1: She was really happy.
0: Nagyon boldog volt.
1: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
0: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
1: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
0: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
1: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
0: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet
1: olvastál. But you know what he will ask?
0: Mit kérdez?
1: What have you done for others?
0: Mit tettél másokért?
1: This is a question.
0: Ez a kérdés.
1: Which he will put to you.
0: Ezt teszik fel neked.
1: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
0: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
1: Every one of us is a divine light.
0: Mindegyikünk isteni fény.
1: And we should give the light everywhere.
0: Mindenhova vigyük ezt a
1: fényt. But with love.
0: De szeretettel.
1: Not forcing others, not forcing them.
0: Ne erőltessük senkire.
1: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian.
0: Hogy
1: you
0: ezt
1: know?
0: This is not the way. Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válj. Ne erőltessük.
1: You have develop your own light.
0: Saját fényedet fejleszt ki.
1: And through your radiance the darkness will disappear.
0: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
1: Only through example, not through words, we can achieve something.
0: A példa által és nem a szavak által érsz el bármit.
1: So all of us, we have the big task to change this world.
0: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
1: We should believe on ourselves.
0: Higgyünk magunkban.
1: Trust ourselves.
0: Bízzunk magunkban.
1: Know that we are divine soul.
0: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
1: And with this divinity, we can achieve many, many, many things.
0: Ezáltal, az isteniség által érhetünk el sok mindent.
1: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our Guru Parampara.
0: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi Guru Paramparánkról.
1: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
0: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
1: Siddhip Naram Bhagwana ki.

0: Kija, Sri Alak Puri Ji Madeva Kija, Sri Mara Krishna Bhagwana Kija, Vishva Guru Mamandaleshva Paramhans Swami Maheshwaranandji Guru Deva Kija. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, Brahm, you know, but not Brahma. Brahma is, I mean, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: It's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő, a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, hogy azok, akik.
0: So that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha no, élményem.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sri Dipnaram Bhagwana Kije. Anyhow, it's a good book.

A Sziget Fesztiválon vagyunk, ami Közép-Európa, hogyha nem éppen Európa legnagyobb zenei fesztiválja, és a Jóga Sátor előtt állunk, mi már 11. éve van itt jelen a Jóga Mindennap Egyben rendszer, hogy megmutassuk a fesztiválhoz a fiataloknak, hogy milyen jó az, amikor a jóga által is mindenféle mellékhatások nélkül ellazulhatnak.

lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy kipróbálják a jógát. Nagyon sokan jönnek úgy a jóga sátorhoz, hogy még nem gyakoroltak, viszont látják, hogy hallottak már a jógáról, és szeretnék kipróbálni. Mindig elmondjuk azt, hogy a mindennap életben, tehát a normál életben olyan másfél-két órás egy-egy jóga foglalkozás. Most, hogyha otthon is gyakorlunk jógát, azért minden több időt kell vele foglalkozni. De itt a szigeten a tapasztalatok szerint a sziget lakók, azok mindig sietnek egyik helyről a másikra. Úgyhogy itt ilyen 20-25 perces kapszula jógát kapnak tőlünk. Mindig megkérdezzük, hogy mit szeretnének egy kicsit pihenni, tehát relaxálni szeretnének, vagy inkább szeretnének ászanákat gyakorolni, vagy pedig akár egy kis meditációra, vagy légzőgyakorlatra van szükségük, és ennek alapján alakítják a felkészült jogoktatók, több nyelven tartjuk a foglalkozásokat, így alakítjuk ki a programokat. Az első találkozása a legtöbb fiatalnak a jogával az, hogy ászanánkat lát. Tehát lehet, hogy éppen nem próbálja ki, de hogy ászanázó embereket lát, és ez ragadja meg inkább a fantáziájukat. Nagyon sokan odajönnek a sátor előtt, ott van egy információs pultunk az asztalhoz, és akkor megnézik a könyveket, látják akár a könnyen, meg ugye a nehezebb gyakorlatokat, és akkor mindig elmondjuk, hogy természetesen nem földetlen azzal kezdjük, hogy egy lótusztó gyakorlattal, de hanem egyszerű szarafita ászanákkal. 11 év tapasztalata az, hogy a sziget látogatóinak az összetét az átalakult. Tehát még 11 évvel ezelőtt még talán fele volt a magyar és fele a külföldi látogatóknak, legalábbis a jóga sátornál, most az utóbbi időben egyre több és több a külföldi látogató. És hát ez ilyen szigetes tapasztalatunk, hogy nyugaton, Nyugat-Európában az úgynevezett power yoga, az erőléti yoga, ami sokszor inkább az aeróbikra hasonló, ez a népszerű, és sokan meg is lepődnek azon, hogy ebben van más is, tehát hogy van meditáció. Amikor meglátják a könyvet, meglátják azt, hogy ki van téve a mesterének a képei, vagy egy Ganesha kép, vagy a csakrákról a képek ki vannak téve a jogasátor. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a jogasátort azt földíszítsük, tehát hogy ne csak egy ilyen egyszerű találkozási pont legyen, hanem valóban méltó módon képviseljét a szigeten és a joga mindenfajta rendszer. Tehát amikor találkoznak a jogasátor, akkor láthatják azt, hogy valóban a spiritualitásra is hangsúlyt fektetünk. Minden évben azért vannak meglepetések, hogy számítsanak egy-két tanítványa is ránk talál itt, akár magyar, akár külföldi tanítványok, azt mondja, hogy itt is itt vagyunk, és milyen jó, de volt már, aki itt találkozott először a jogával, és utána innen lett tanítványa, számítsanak. Nagyon sokan persze, mint ahogy a mindennapi életben is, amikor meglátják a sátrat, akkor ide jönnek, kérdezik, hogy mikor lehet gyakorolni. Mi mondjuk, hogy reggel 9-től este 8-9-ig nyitva vagyunk, és mondják, hogy igen, akkor majd jönnek holnap, aztán valahogy mégis eltévednek, és nem földetlenül találnak vissza, de azért sokan jönnek és gyakorolnak. Azt érezzük, hogy a jogának és a joga mindennapi rendszernek is nem csak ki kell nyitni az asram ajtaját, hogy várjuk a betérőket, hanem ki kell menni a különböző közösségi terekre és rendezvényekre. Jelen kell lenni, úgy érezzük, hogy jelen kell lenni ezeken a helyeken, mert nagyon sokan nem földetlenül jönnének el akár a Baross utcában, vagy akár bármelyik joga központban célatosan, hogy most jogázni szeretnének, de hogyha itt is találkoznak a jogával ilyen körülmények között, akkor talán könnyebben, és látják, hogy miről szól a joga, akkor talán könnyebben, hamarabb megtalálnak bennünket. Most biztos belehallatszik, hogy legalább

nem zavarja őket, hogy mi történik kívül a másik színpadon, vagy mi történik a másik sátorban. Igenis, így ilyen körülmények között is el tudnak lazulni. Úgyhogy arra tudnék biztosítani mindenkit, aki a tanítványok, illetve a régóta gyakorlók közül, hogy akinek gondja van a prátyára gyakorlással, akkor jöjjünk el szigetre egy kicsit jogát gyakorolni, és megtapasztalja, hogy így is lehet.

0: The joy of joyous.
1: Az öröm legnagyobbika.
2: Radost radostnych.
0: The joy of the joyous is very short joy.
1: Az öröm öröme nagyon rövid öröm.
2: Je veľa krátkoga vieka.
0: But the suffering of the joyous is longer.
2: Ali je patnja onih koji se raduju dugotrajnija.
1: Akik örülnek, azoknak az öröme rövid, de akik örülnek, azoknak a szenvedése hosszabb.
0: You understand what I mean?
1: Értitek, mire gondolok?
2: Rozumiete li što želim reći?
0: The joy and sorrows are parallel.
1: Az örömök és a bajok együtt járnak.
2: I radost i tuga su usporedni, paralelni.
0: But the joy of the joyous is shorter than the sorrows of the joyous.
1: De az örömteli emberek öröme rövidebb, mint az örömteli emberek szomorúsága.
2: A radost onih koji su radosni kraćeg vijeka od njihove tuge.
0: In everything where we see the joy,
1: mindenütt, ahol az örömöt látjuk,
2: u svemu gdje vidimo radost,
0: that must, there's also sorrows.
1: Annyi gond is van benne.
2: Čeka nas ista količina tuga.
0: So if you are happy about something,
1: ha valaminek örülsz,
2: pa ako ste sretni zbog nečeg,
0: to get something, to have something or someone,
1: valakit valamit megszerzel, vagy valamit birtokolsz, vagy valakit van.
2: Jer ste stekli nešto, posjedujete nešto ili nekoga.
0: More than that much is hidden in that unhappiness or suffering.
1: Ebben ugyanannyi, vagy még több szenvedés és boldogtalanság is el van rejtve.
2: Je više u tome je sakriveno još i patnje i tuge.
0: But the joy of the joyous, of the Supreme One, is endless.
1: De az a legfelsőbb örömteli öröme vég nélküli.
2: A radost onog vrhovnog koji je radostan je beskrajna.
0: The joy of the joyous, the beloved one, is the endless.
1: Az örömteli öröme a szeretetté végtelen.
2: A radost, ono koje je radostan, voljenog je beskrajna.
0: That's God.
1: És ez Isten.
2: To je Bog.
0: Mahaprabhuji is incarnated for us.
2: Mahaprabhuji se za nas inkarnirao.
0: He is a liberator, the savior of our life.
1: Mahaprabhuji értünk inkarnálódott, ő a megszabadítónk, az életünk megmentője.
2: On je osloboditelj i spasilac naših života.
0: About all other holy incarnation we can only read.
1: A többi szent inkarnációról csak olvashatunk.
2: O svim drugim svetim inkarnáciama možemo jedino čitati.
0: But about Mahaprabhuji we can all not only read, but we know who had been experiencing with him.
1: Mahaprabhujiról azonban nem csak olvashatunk, hanem ismerhetünk olyan személyeket, akik találkozhattak vele.
2: O Mahaprabhujiu nije da samo čitamo, već možemo doći u kontakt sa onima koji su imali iskustva sa njim osobno.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
2: Stoga se kaže.
0: Blessed land is that where the divine soul incarnates, Satgurudev.
1: Áldott az a föld, ahova az isteni lélek inkarnálódik, Satgurudev.
2: Blagoslovljena je ona zemlja gdje se inkarnirao Satgurudev.
0: Blessed are those parents who gave the birth to such a holy incarnation, or such a holy incarnation has chosen them as the parents.
1: És áldottak azok a szülők, akik ilyen isteni inkarnációnak adnak életet, hogy ez a szent inkarnáció őket választotta a szüleiként.
2: I blagoslovljeni su oni roditelji koji su donijeli na svijet tu svetu inkarnaciju, to jest koje je ta inkarnacija izabrala da mu budu roditelji.
0: And fortunate are they who is the brothers and sisters of that holy incarnation.
1: És szerencsések azok, akik a testvérei ennek a szent inkarnációnak.
2: I sretnici su oni koji su braća i sestre te svete inkarnacije.
0: And liberated and blessed are they who keep his name and him in their heart.
1: És felszabadultak és áldottak azok, akik az ő nevét a szívükben tartják.
2: A blagoslovljeni i oslobođeni su oni koji drže njegovo ime u srcu i umu.
0: In our holy book Lilamrit,
1: a mi szent könyvünkben, a Lilamritban,
2: u našoj svetoj knjizi Lilamrit,
0: you read everything.
1: Mindent el tudtok olvasni.
2: Možete sve pročitati.
0: Though we have that holy book, we read always. And why do we have still some problems?
1: Bár megvan nekünk ez a szent könyv, mindig olvasunk is belőle. Miért vannak mégis problémáink?
2: Iako imamo tu svetu knjigu i možemo čitati iz nje, zaradi čega uvijek imamo i nekih problema?
0: Because we only read.
1: Mert csak olvassuk.
2: Radi toga jer samo čitamo.
0: We don't follow.
1: Nem követjük.
2: A ne slijedimo.
0: Reading and following are two things.
1: Elolvasni és követni két dolog.
2: Jedno je čitati, a drugo je slijediti.
0: We are searching different things.
1: Más dolgokat keresünk.
2: Mi tragamo za drugačijim stvarima.
0: We are searching happiness somewhere else.
1: A boldogságot valahol máshol keresünk.
2: I svoju sreću tražimo negdje drugdje.
0: So this afternoon I was meditating.
1: Ma délután meditáltam.
2: Danas sam popodne meditirao.
0: In deep yoga nidra.
1: Mély yoga nidrában.
2: Tokom duboke yoga nidre.
0: And so Mahaprabhuji came.
1: És Mahaprabhuji eljött.
2: I došao mi Mahaprabhuji.
0: And he said.
1: És azt mondta.
2: I rekao.
0: One message.
1: Egy üzenetet mondott.
2: Szóval csak jednu poruku.
0: The joy of the joys is less joy, but the sorrows of that joys of that joys is more.
1: Hogy annak az embernek, aki örül, az öröme rövidebb, mint a szomorúsága.
2: A radost onih koji se raduju je ipak manja od tuge koja nastupi kad su tužni oni koji se inače raduju.
0: And he went away. He said, sleep well.
1: És elment. Azt mondta, aludj jól.
2: Poželio mi je dobar san i otišao.
0: So this is the anniversary day of Sri Mahaprabhuji.
1: Ez a nap Sri Mahaprabhuji-ra emlékezés napja.
2: Danas je Mahaprabhuji-va obljetnica.
0: There is the incarnation day.
1: Van egy inkarnáció nap.
2: Postoji dan inkarnácie.
0: And there is a samadhi anniversary.
1: És van egy samadhi emléknap.
2: A postoji godišnica samadhija.
0: Its light again dissolved into the light.
1: Hogy a fénye újra feloldódik a fényben.
2: Njegova je svjetlost ponovno se rastočila u svjetlosti.
0: For him or for them there is no death.
1: Ő számára vagy az ő számukra nincs halál.
2: Za njega, odnosno za njih, nema smrti.
0: Death is for that soul who is bounded or stuck still in karmas.
1: A halál annak a léleknek a számára létezik, aki még hozzá van kötve, vagy meg van rekedve a karmák között.
2: Smrt postoji samo za one koji su zaglavili u karmama.
0: So, can we imagine Mahaprabhuji's 135 years age?
2: Možete li zamisliti Mahaprabhuđevu dobu od 135 godina?
1: El tudjátok képzelni Mahaprabhuji 135 éves korát?
0: And still he was healthy, movable, talking, walking, everything.
1: Mégis egészséges volt, mozgott, sétált, beszélgetett.
2: Just to je bio zdrav, razgovarao je, šetao je, kretao se.
0: And we are who who is 35 years already feeling nearly like 100 years.
1: Mi, akik 35 évesek vagyunk már, majdnem úgy érezzük magunkat, mintha 100 évesek lennénk.
2: A mi se sa 35 godina osjećamo kao da imamo 100.
0: I can talk only about myself.
1: Én csak magam nevében beszélhetek.
2: Mogu govoriti samo o sebi.
0: But whatever I got and I get is Mahaprabhuji's divine grace.
1: Hogy bármit is kaptam és bármit is kapok, az Mahaprabhuji isteni kegyelme.
2: Što god da sam dobio, što god dobijem, to je Mahaprabhuji'eva božanska milost.
0: He can give you everything. No one can give what he can give.
1: Ő mindent megadhat neked. Senki sem adhatja meg azt, amit ő meg tud adni.
2: On vam može dati sve. Niko vam ne može dati ono što vam on može dati.
0: We need only confidence, that's all.
1: Csak bizalomra van szükségünk, ennyi az egész.
2: Treba nam samo pouzdanje, to je sve.
0: Without doubt.
1: Kételj nélkül.
2: Povjerenje bez sumnje.
0: So I know without any doubt.
1: Tehát én tudom.
0: Mahaprabhuji is God.
1: Tudom, kételj nélkül tudom, hogy Mahaprabhuji Isten.
2: Ja znam bez svake sumnje da Mahaprabhuji jest Bog.
0: If there is a God on this earth incarnated, then he is the Mahaprabhuji.
1: Ha Isten inkarnálódott ezen a földön, akkor az Mahaprabhuji volt.
2: Ako postoji Bog na ovoj zemlji inkarniran, tada je to Mahaprabhuji.
0: Doesn't matter when, what happens, I always turn to him.
1: Nem számít, mi történik, én mindig hozzá fordulok.
2: I bez obzira što se događalo, ja se uvijek okrećem ka njemu.
0: There is a boat on the ocean, a ship.
1: Van egy csónak, egy hajó az óceánon.
2: Postoji brod na oceánu.
0: And on it sitting one seagull.
1: És egy sirály ül rajta.
2: I na brodu sjedi galeb.
0: When the ship is in the middle of the ocean, that every direction are thousands of kilometers distance of the shore.
1: Amikor a hajó az óceán közepén van, akkor minden irányban több ezer kilométernyi távolságra van a part.
2: Kada se brod nađe u sredini oceana, kada na tisuće kilometara uokolo nema kopna, samo more.
0: Seagull want to fly away from that ship.
1: A sirály el akar repülni arról a hajóról.
2: Tada labud poželi odletjeti od tog, sa tog broda.
0: But he can't fly thousands of kilometers.
1: De több ezer kilométernyit nem tud repülni.
2: Ali ne može letjeti hiljadama kilometara.
0: That bird again comes on this boat, on the ship.
1: És ez a madár újra visszatér a hajóra, a csónakra.
2: I ponovo se vraća na taj brod.
0: So we are those birds.
1: Mi vagyunk ezek a madarak.
2: Mi smo te ptice.
0: We want to fly away and sit somewhere else.
1: El akarunk repülni és máshová leülni.
2: Želili bismo odletjeti i sjesti negdje drugdje.
0: But there is no place to sit.
1: De nincs más hely, ahová leülhetnénk.
2: Ali nema takvog mjesta.
0: In whole universe.
1: Az egész világegyetemben.
2: U čitavom univerzumu.
0: Again, only the God where we can again come and rest.
1: Megint újra csak Isten, ahova eljöhetünk, ahol megpihenhetünk.
2: Ponovno jedino je samo Bog, taj kod kojeg možemo doći.
0: Again, it's Mahaprabhuji.
1: Újra megint Mahaprabhuji.
0: We can have an eternal peace.
2: Ponovno kod Mahaprabhuji možemo imati vječni mir.
1: Önálló lehetünk örök békét.
0: But you must have this devotion, this feeling, this faith.
1: De meg kell, hogy legyen benned ez az odaadás, ezek az érzések,
2: ali
1: ez
2: ako,
1: a hit.
2: Ali trebate imati to devociju, to posvećenje i taj osjećaj.
0: The joy which is in his name and the bliss, divine bliss which is in his form is nowhere in the universe.
1: Az az öröm, amely az ő nevében van, és az az áldás, az az üdv, ami az ő alakjában van, az sehol máshol nincsen az egész világ egyetemben.
2: Radosť, koja je u njegovom imenu i božansko blaženstvo koje je u njegovom liku ne može se naći nigdje u univerzumu.
0: If you can realize this.
1: Ha ezt fel tudod ismerni.
2: Ako to možete realizirati.
0: You will be the richest of richest.
1: A gazdagok leggazdagabbika lesz.
2: Tehát ćete biti najbogati od najbogatijih.
0: Luckiest of the luckiest one.
1: A szerencsések legszerencsésebbike.
2: Najveći sretnik od svih najvećih sretnika.
0: Then everything will be clear to you.
1: Akkor minden világos és tiszta lesz számodra.
2: Tehát ćete vam sve biti jasno.
0: Then you don't need moksha mukti.
1: Akkor nem kell már többé moksha mukti neked.
2: Tehát vam neće trebati moksha mukti.
0: Because mukti or the moksha becomes your servant.
1: Mert a moksha a te szolgálód lesz.
2: Jer moksha postaje vaš sluga.
0: So Mahaprabhuji gives everything.
1: Tehát Mahaprabhuji megad mindent.
2: Mahaprabhuji daje sve.

0: how to keep my concentration, my mind on you. Sometimes it is go, but only for short time.
1: Hogyan lehet a koncentrációmat, a figyelmemet rajta tartani? Néha ez sikerül, néha nem megy olyan jól, csak rövid ideig.
2: Postavljeno je jedno pitanje, a to je kako da održim svoju koncentraciju usmjerenu na tebe. Ponekad mi to polazi za rukom, ali nažalost samo za kratko vrijeme.
0: Concentration is not so easy.
1: Koncentracija nam je jako.
2: Koncentracija nije tako laka stvar.
0: And with one answer it will not be too easy to understand.
1: Egyetlen válaszsal nem lehet könnyen megérteni.
2: I samo jedan odgovor neće učiniti puno lakšom za razumijevanje.
0: It is years and years long practice.
1: Hosszú évek munkája.
2: Zahtjeva praksu, vježbanje godinama i godinama.
0: Keep on practicing.
1: Folytasd a gyakorlást.
2: Samo nastavite s vježbanjem.
0: One day you will be in perfection without concentration.
1: Egy nap koncentráció nélkül is tökéletes leszel.
2: Jednog ćete dana doseći savršenstvo bez obzira na koncentraciju.
0: Main thing is that you don't stop practicing.
1: Fontos, hogy ne állj meg a gyakorlásban.
2: Glavno je da ne prestanete s vježbanjem.
0: Sayamit, niyamit, every day, disciplined, controlled practice.
1: Minden nap fegyelmezett és kontrollált gyakorlás.
2: Sayamit i niyamit znači svakodnevno kontrolirano vježbanje, disciplinirano vježbanje.
0: So, this is the short answer to your question.
1: Ez a rövid válasz a kérdésedre.
2: To je bio kratak odgovor na vaše pitanje.
0: Guruji used to say one example.
1: Guruji egy példával szokta ezt megerősíteni.
2: Guruji je znao dati jedan primjer.
0: About a tailor who's making dress.
1: Egy szabó példáján.
2: Navodio bi za primjer krojača ili šnajdera koji šiva.
0: The tailor is listening to the radio.
1: Sabo miközben figyeli, hallgatja a rádiót.
2: Schneider slusha radio.
0: Talking to his friends who are sitting beside.
1: És a mellette ülő barátjával beszélget.
2: I priča sa svojim prijateljima koji sjede uz njega.
0: Also looking, observing the cars which are passing by.
1: Nézi, követi a tekintetével az elhaladó autókat.
2: Ponekad promatra i automobile koje prolaze u blizini.
0: But he doesn't stop his machine.
1: De közben nem állítja meg a gépét.
2: Ali ne prestaje sa radom svoje šivače mašine.
0: Machine continues working.
1: A gép folytatja munkát.
2: I ona neprestano radi.
0: And very soon he can prepare one beautiful shirt for you.
1: És nagyon hamar kész lesz számodra egy csodálatos ing.
2: I u kratko vrijeme za vas može pripremiti, napraviti jednu prekrasnu košulju.
0: Similarly, it is the machine, that mind, inner feelings.
1: Hasonlóan ez a gép, a belső érzések és az elme.
2: Slično tome, mašina, stroj su i naš um, i naši unutrašnji osjećaj.
0: Inner longing.
1: Ez a belső vágyakozás.
2: Naše unutrašnje stremljenje.
0: That should not stop.
1: Ennek nem szabad megállnia.
2: To ne bi trebalo prestati.
0: Keep on practicing your mantra.
1: Folytasd a mantrát gyakorlását.
2: Nastavite ponavljati svoju mantru.
0: And remain seated for that period of time.
1: És maradj ülve az idő alatt.
2: I dok to radite, ostanite sjediti.
0: You will be successful.
1: Ekkor sikeres leszel.
2: I bit ćete uspješni.
0: Therefore, if you think that you can concentrate on one point long, long time,
1: van néhány dolog, amire hosszú időn keresztül tudsz koncentrálni.
2: Postoje neke metode da možete se koncentrirati dugo vrijeme na jednu stvar.
0: That's not easy and not possible now.
1: Ez most nem könnyű és nem is lehetséges.
2: Ali to sada nije niti lako, niti moguće.
0: Because as long as mind is active, there will be thoughts.
1: Mert addig, amíg az elme aktív, addig vannak gondolatok.
2: Jer sve dok je um aktivan, postojaće i misli, razmišljenja.
0: And mind will be active as long as your senses are active.
1: Az elme addig lesz aktív, tevékeny, amíg az érzékszervek működnek.
2: A um je aktivan sve dok su vam čula aktivna.
0: And as long as senses are active, that long also you are alive.
1: Amíg az érzékszervek működnek, addig azt jelenti, hogy még élsz.
2: A dok su vam čula aktivna, vi ste dotli živi.
0: When the senses will stop, then you will be one-pointed.
1: Amikor az érzékszervek működése megáll, akkor egyhegyű leszel.
2: Kada čula stanu, tada ćete biti jednosmjerni, usmjereni jedno.
0: That you are disappointed.
1: És ekkor kiábrándult leszel.
2: Možda ćete biti irazočarani.
0: Or you achieve the samadhi.
1: Vagy eléred a samadhit.
2: Ili ćete postići samadhi.
0: Where Patanjali speaks about citta vritti nirodha.
1: Ahogyan Patanjali beszél a citta vritti nirodáról.
2: Patanjali govori o citta vritti nirodhi.
0: That is not the subject of everyone who is here.
1: Ez nem bárkinek is a tárgya, aki itt ül.
2: Ali to nije za svakoga.
0: Maybe someone among us, only maybe one.
1: Talán valaki közülünk, talán egy.

0: think.
1: Ez egy dolog.
2: Samo je jedno bitno.
0: What we can do.
1: Csak egyetlen dolgot tehetünk.
2: Jedno, što možemo učiniti.
0: Surrender.
1: Át kell adnunk magunkat.
2: Predati se.
0: Halva.
2: Predati halva.
0: And then surrender is?

0: Oh, it is too much ghee inside. You will kill your master. I am not anymore young to digest girls, all ghee.
1: Túl sok ghee van bennem, meg akarjátok ölni a mestereteket. Nem tudom megemészteni.
2: Ghee u halvi, ubićete svog učitelja. Nisam tako mlad da to mogu probaviti.
0: And it's not true.
1: És ez nem igaz.
2: I nije skuhana do kraja, nije gotova.
0: It needs at least.
1: Nem valódi.
0: I don't know how many quantity it is, but it needs long time to become little thicker, faster.
1: És hosszabb idő kell hozzá, hogy jobb legyen.
2: Ali treba je kuhati još neko vrijeme da, makar ne znam koja je količina u pitanju, da ipak postane gušća.
0: And therefore, only one thing.

0: only this what we can do. That we feel surrendered, we feel the refuge at Gurudev.
1: Csak ezt tehetjük, hogy átadjuk magunkat és menedéket Gurudevnél találunk.
2: To je sve što mi možemo učiniti, što trebamo učiniti, a to je da osjećamo predanost, da osjećamo, da uzmemo utočište u našem Gurudevu i da osjećamo Gurudeva.
0: That's only the center for this jivatma to get perfect rest.
1: Csak a középpont, teljesen középpontban nyer nyugvást ez a jivatma.
2: To je jedino mjesto, jedini centar za ovo živo biće, za jivatmu, da se da stekne savršeni odmor, savršeno utočište.
0: You have to be sure.
1: Biztosnak kell lenned.
2: Trebate biti sigurni.
0: Otherwise it will not be possible.
1: Különben nem lehetséges.
2: Inače neće biti moguće.
0: We have to realize, as Mirabai said, Mira dasi janam janam ki hari tumare paas.
1: Meg kell valósítanunk, hogy Mirabai mondta.
2: Moramo postići, ostvariti ono što Mirabai kaže.
0: Lord, Mira is your servant from many, many lives.
1: Uram, Mira,
0: your devotee.
1: Mira, te követőd, a te szolgád hosszú-hosszú életek óta.
2: A ona kaže, Gospode, Mira je tvoj sluga, tvoj posvećenik, mnoge živote.
0: Many lives I was with you.
1: Sok életen keresztül veled voltam.
2: Sa tobom sam bila mnoge živote.
0: When will you come now?
1: Mikor jössz el most?
0: Why in this life I am not with?
1: Ebben az életben miért nem vagyok veled?
2: Kada ćeš

0: sada doći, zašto u ovom životu nisam sa tobom?
1: But it is, she had to wait long, long.
2: Da, osam kelatvanio.
0: Ali dogodilo se, jedino ona je trebala da čeka zaista dugo.
1: And sometimes one doesn't have enough.
2: I sokszor valakinek sosincs elég.
0: A ponekad osoba ne može dobiti dovoljno.
1: Kabir Das
0: je rekao,
1: jab main paida hua, when I was born,
2: amikor születtem,
0: kada sam rođen,
1: jag hase ham roye, the world was happy, laughing, and I was crying.
2: A világ boldog volt, nevetett, és én sírtam.
0: Svijet se radoval, smijao se, a ja sam plakao.
1: You know, when child is born, he's crying.
2: Mikor a gyerek megszületik, akkor sír.
0: Jer znate, kada se dijete rodi, ono plače.
1: When child doesn't cry, they make him crying, so it will be good voice.
2: Hogyha nem sírna a gyerek születéskor, akkor addig gyötrik, amíg sírni kezd, hogy jó hangja legyen.
0: A ako dijete u tom trenutku ne zaplače, onda ga natiraju da zaplače kako bi imalo bolji glas.
1: I didn't cry, so I'd have no good voice.
0: Ja nisam zaplakao, pa nemam dobar glas.
2: Nisi u hangu, meri, nem šiftam.
1: Esi karni kar čalo, ham hase jag roje, but do something, such a karma, that you will be happy, happily going, but world will cry for you.
2: De tégy olyan tetteket meg, karmákat, hogy amikor távozol, akkor te boldog legyél, és a világ legyen szomorú.
0: Ali stvari takvu karmu tokom svog života, da kada budeš odlazio, svijet će plakati za tobom, a ti ćeš se smijati.
1: So now, count on your fingers.
2: Znači, možeš samo odmah od ujeda.
0: Prebrojite sada na prste svoje ruke.
1: How many friends you have?
2: Hány barátod van?
0: Koliko imate prijatelja?
1: Who can give life for you?
2: Ki az életét is odaadná érte?
0: Koji za vas mogu dati svoj život?
1: And how many enemies you have?
2: És hány ellenséget?
0: A koliko imate neprijatelja?
1: That you can't count on the fingers because there are too many.
2: Azt nem tudod a kezeden megszámolni, mert
0: to ne možete prebrojati na prste, jer nemate dovoljno prstiju.
1: Prem hi jivan hai, love is life.
2: Szeretet az élet.
0: Kaže se da je ljubav život.
1: If in the life you have no love, it's not life.
2: Hogyha az életben nincsen szeretet számodra, akkor az nem is élet.
0: I ako u životu nemate ljubavi, onda to nije život.
1: Love of the friends.
2: A barátoknak a szeretete.
0: Ljubav prijatelja.
1: Love of the nature.
2: A természet szeretete.
0: Ljubav prema prirodi.
1: Love of other creatures.
2: Más élőlények.
0: Ljubav szeretete. Drugih stvorenja.
1: Life is love.
2: Az élet maga a szeretet.
0: Život je ljubav.
1: Prem hi jivan hai. And love is God and God is love.
2: Szeretet Isten és Isten a szeretet.
0: I ljubav je Bog i Bog je ljubav.
1: Because what is within us is living is God.
2: Mert ami bennünk él, az maga Isten.
0: Jer ono što živi u nama, to je Bog.
1: And that only can be happy and feel when the love is there.
2: És csak akkor lehetünk boldogok, hogyha érezzük, hogy ott van a szeretet.
0: A to se može radovati samo onda kada ima ljubavi.
1: How many friends do you have?
2: Hány barátod van?
0: Koliko vi prijatelja imate?
1: So, make more and more friends.
2: Legyen egyre több és több barátod.
0: Iz toga stvarite još više prijatelja.
1: In order to make the friends, you have to become a friend.
2: Ahhoz, hogy barátokra találj, neked is barátságosnak kell lenned.
0: A da biste postigli prijatelje, stekli prijatelje, vi sami morate biti prijatelj.
1: Mahaprabhuji said, if you are 5 meters far away from me, then I'm also 5 meters far away from you.
2: Mahaprabhuji azt mondta, hogy ha te 5 méterre állsz tőlem, akkor én is 5 méterre vagyok tőled.
0: Mahaprabhuji je rekao, ukoliko si ti 5 metara udaljen od mene, onda sam ja 5 metara udaljen od tebe.
1: So distance depends on you.
2: Távolság tőled függ.
0: A ta udaljenost ovisi o tebi.
1: If you think you don't like others, others don't like you, this is your phobias.
2: hogyha te úgy gondolod, hogy mások nem szeretnek téged, ez a te hobbid.
0: Akkor razmišljaš o tome kako ti ne voliš druge ili drugi ne vole tebe, to su tvoje fobije.
1: Therefore create more and more friends.
2: Ezért legyen egyre több és több barátod.
0: Zato stvarajte sve više prijatelja.
1: Then there will be no wars.
2: Ekkor nem lesznek már háborúk.
0: Ako bude tako, neće biti više ni ratova.
1: There will be no fightings.
2: Nem lesz harc.
0: Neće biti više borbi.
1: So many we are sitting here from different nations.
2: Olyan különböző nemzetek közül nagyon sokan ülünk itt.
0: Toliko mnogo nas sjedi ovdje koji smo iz različitih nacija.
1: And none of us we have weapons with us.
2: Senkinél nincsen fegyver.
0: I niko sa sobom nije ponio oružje.
1: We are all friends.
2: Mindannyian barátok vagyunk.
0: Mi smo svi prijatelji.
1: And we are all happy together.
2: És örülünk, hogy együtt lehetünk.
0: I svi smo sretni što smo zajedno.
1: So the world peace or happiness or friendship depends on us individually.
2: Világ béke a
1: It's in your hands.
2: Boldogság és a barátság ez rajtunk múlik. És a mi kezünkben van.
0: Svjet, tako svjetski mir ili prijateljstvo ovise individualno o vama, jer to je u vašim rukama.
1: And therefore, now, end of this year,
2: ezért ennek az évnek a vége közeledik.
0: Sada je kraj ove godine.
1: According to the Christianity, this year is ending.
2: A keresztény naptár szerint lassan vége ennek az évnek.
0: I prema kršćanstvu sada ova godina završava.
1: So remember all your friends.
2: Így emlékezz meg az összes barátodról.
0: Sjetite se sada tada svih svojih prijatelja.
1: Don't forget to remember them.
2: Ne feledkezz meg róluk.
0: Nemojte zaboraviti da ih se sjetite.
1: And wish them prosperous and happy new year.
2: Kívánj számukra boldog és bőséges évet.
0: I poželite im novu godinu punu blagostanja i sretnu novu godinu.
1: And end of next year you should have double friends.
2: És a következő év végén már kétszer annyi barátod legyen.
0: A onda potkraj sljedeće godine trebate imati dvostruko više prijatelja.
1: In Hindi we call dosti.
2: Ezt a hindiben
1: friendship.
2: Barátságnak nevezünk.
0: U Hindiju prijateljstvo nazivamo dosti.
1: Dosti means, do means two. And sati means the truthful.
2: Dosti jelenti, és a do a kettő, a sati pedig az igazságos.
0: Do znači dva, a sati znači istinitost.
1: One is going on the path of the truth, and takes other also on the path of the truth.
2: Az egyik az igazság ösvényén halad, és a másikat is oda vezeti.
0: Jedan kroči stazom istine i vodi sa sobom drugog istom tom stazom.
1: So, we are all on the path of the spirituality, the truth.
2: Mindannyian a spiritualitás és az igazság ösvényén haladunk.
0: Mi smo svi na stazi duhovnosti, na stazi istine.
1: And we shall walk with love, understanding and harmony.
2: Szeretettel, megértéssel és harmóniával kell haladunk.
0: I trebamo kročiti tuda sa ljubavlju, razumijevanjem i skladom.
1: Mistakes happens from everyone.
2: Hibák mindenki részéről bekövetkeznek.
0: Svi mogu napraviti grešku.
1: Don't think that you don't make mistake.
2: Ne gondold, hogy te nem hibázol.
0: I nemojte misliti da vi ne možete pogriješiti.
1: There will be one day when the person will stop to make mistakes.
2: Lesz egy nap, amikor az illető megáll, hogy elkövessen egy hibát.
0: A doći će jedan dan kada će čovjek prestati raditi greške.
1: And that day will be the death.
2: Ez lesz a halál napja.
0: To je onaj dan kada nastupi smrt.
1: As long as your friends are living, they make mistakes.
2: Amíg a barátaid élnek, addig hibát is követnek el.
0: Dok su vaši prijatelji živi, činit će i greške.
1: And forgiveness is always there.
2: De megbocsátás mindig ott van.
0: A opraštanje je također uvijek tamo.
1: One stops forgiveness at the time of the death.
2: A megbocsátás az majd a halál pillanatával.
0: A čovjek tek u času smrti prestaje sa opraštanjem.
1: Will tell you sorry, goodbye,
2: És akkor azt mondják neked, hogy sajnálom, viszlát.
0: I kad bude odlazio, reći će ti oprosti, izvini i doviđenja.
1: Therefore I can tell you the richness in the life is the friends.
2: Ezért azt mondom nektek, hogy az élet gazdagsága ez a barátságban nyugszik.
0: I stoga vam mogu reći da su ono bogatstvo u životu zapravo prijatelji.
1: But not as the cheaters and not as the backbiters.
2: De nem csalóként és nem is úgy, hogy hátba támadjuk a másikat.
0: Ali ne kao varalice i ne kao oni koji vas koji vam ubodu nož u leđa.
1: But first you have to make a step towards that.
2: De először neked kell lépést tenni a másik felé.
0: Ali prema njima morate vi napraviti prvi korak.
1: So we don't know what will happen to this life.
2: Nem tudjuk, mi fog történni ebben az életben.
0: Mi ne znamo što će se događati u ovom životu.
1: But as long as we are in this body,
2: de még ebben a testben vagyunk.
0: Ali sve dok smo u ovom tijelu,
1: we do our best.
2: Addig a legjobbot
0: próbáljuk meg. Radimo najbolje što možemo.
1: Do good things, positive things.
2: Jó pozitív dolgokat csináljunk.
0: Radimo dobre, pozitívne stvari.
1: Meditate and prayer.
2: Meditáljunk és imádkozzunk.
0: Meditirajmo i molimo se.
1: Repeat name of God.
2: Ismételjük Isten nevét.
0: Ponavljamo ime Božije.
1: So I pray to Mahaprabhuji.
2: Mahaprabhujihoz azért imádkozom.
0: I stoga molim se Mahaprabhujiju.
1: To bless us as always he's blessing us.
2: Hogy megáldjon bennünket úgy, ahogy mindig is megáld bennünket.
0: Da nas blagoslovi kao što nas i uvijek blagoslivlja.
1: And accept the token of our devotion, our love.
2: És hogy a szeretetünket elfogadja.
0: I da prihvati zalog naše devocije, predanosti i ljubavi.
1: That his divine light always guides us.
2: És az ő isteni fénye mindig vezessen bennünket.
0: Da nas njegovo božansko svjetlo uvijek vodi.
1: That always his sarguna form is in our visions.
2: És az ő sarguna formájában mindig legyen víziunkban.
0: Da njegov sarguna oblik uvijek bude u našim vizijama.
1: And his nirguna form is always guiding us.
2: És a nirguna formájában mindig vezessen bennünket.
0: A da nas njegov nirguna oblik uvijek vodi.
1: Wish you blessed and merry Christmas.
2: Áldott és boldog karácsonyt kívánok.
0: Želim vam i blagoslovljen i sretan Božić.
1: Very much harmony, peace, happiness and contentment in your family and society.
2: Harmóniát, békét, boldogságot és elégedettséget kívánok a családodban és a társadalomban.
0: Mnogo sklada, mira, zadovoljstva u vašoj i zdravlje u vašoj porodici.
1: And wish you very, very happy, successful and blessed New Year.
2: Nagyon-nagyon boldog, sikeres és áldott új évet kívánok.
0: I želim vam vrlo, vrlo blagoslovljenu, sretnu novu godinu.
1: And looking forward to see you again.
2: És várom a elkövetkező találkozást.
0: I radujem se našem idućem susretu.
1: Here or there, definitely somewhere.
2: Itt vagy ott, de valahol mindenképpen.
0: Ovdje ili tamo, u svakom slučaju negdje.
1: Take care and God bless you.
2: Vigyázzatok magatokra és Isten áldjon benne.
1: Shiv Narayan Bhagwan ki jai. Deveshwar Mahadev
3: ki jai.
1: Madhav Krishna Bhagwan
3: ki jai.
1: Sanatan Dharma ki jai.
0: Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansa Yogi Rashi Sri Swami Maheshwar Nandji Gurudeva
3: ki jai.

0: kell mindennel.
1: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
0: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
1: And so the Gayatri organization.
0: Akik ezért dolgoznak.
1: And they have exactly this color like we have.
0: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
1: And this color is from the what we call from the Vedas.
0: Ez a szín a Védákból ered.
1: So this color what they have from the Gayatri mantra.
0: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
1: So let us little bit chant Gayatri mantra.
0: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
1: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
0: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
1: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
0: Vagy ezt.
1: So, we will chant Gayatri mantra.
0: Gayatri mantrát énekeljük.
1: Who knows, hand up.
0: Ki tudja, emelje fel a kezét.
1: My God. Nobody went like this.
0: Senki nem tapsol.
1: You are sleeping always.
0: Mindig alusztok.
1: Everyone raise hand up. But hand remain like this.
0: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
1: Don't always be with the empty hand.
0: Ne legyél mindig üres kézzel.
1: Also you should look in the hand.
0: Néha nézz a kezedbe.
1: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
0: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valami ilyen vallási mozgalom.
1: So nowadays you can say the sect.
0: Manapság azt mondják szekta.
1: All are sect.
0: Mindenki szekta.
1: And what means the sect?
0: És ez mit jelent?
1: Sector.
0: Szektor.
1: And this sect, word from where it came.
0: Honnan jön ez a szó?
1: The word from where it came when the from the Italy, the Assisi.
0: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
1: The Francesco Assisi. He comes to the Pope.
0: Elment a pápához.
1: And he's asking about, talking about this, his preaching.
0: És a tanításairól beszél neki.
1: But they didn't want.
0: De nem akarták.
1: But the Assisi, he explained exactly.
0: De ő pontosan elmagyarázta.
1: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
0: S megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
1: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
0: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
1: You have this Catholic sector.
0: Van a katolikus szektor.
1: There are other sectors.
0: Vannak más szektorok.
1: So it is also the...
0: Tehát ezek a ferencesek.
1: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital. You said, please, where is the dentist sector?
0: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
1: Cancer disease sector.
0: Vagy a rákbetegségek szektora.
1: So all religion is a sector.
0: Minden vallás szektor.
1: So this is a sector.
0: Ez a szekta.
1: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
0: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
1: Okay, Understand?
0: Értitek?
1: So,

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor so csinálják, amikor fölkel a nap.
0: Just like the sun is rising,
1: ahogy fölkel a nap.
0: That time you take the water in the one kalas, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának, a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is, we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time, when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.

0: Most sajnos így van.
1: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
0: De meg volt az ideje, érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
1: So, the little girls about 10 years.
0: A kislányok 10 évesek.
1: 8 years.
0: 8 évesek.
1: Until which is not married.
0: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
1: And all they go in during the hot summer day.
0: A forró nyári napokon.
1: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
0: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek, és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
1: And this, that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
0: Az olyan fajta banyanfának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
1: We have many these trees.
0: Sok ilyen fa van.
1: In Jaipur or Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
0: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
1: And this is a very holy.
0: Ez nagyon szent.
1: Sometimes it grows on the building or the temple.
0: Néha a templomon nő.
1: But they will not cut that.
0: De nem vágják ki.
1: And then after a while the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
0: És aztán a gyökere elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
1: So generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
0: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áld meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
1: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
0: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
1: Otherwise, please don't bring me someone.
0: Különben ne hozz senkit.
1: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
0: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
1: Also, in Japan, in China, in all these Asian trees.
0: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
1: So they prayer that the girls and the girls talking to the mother, that mother please, do you think I will get a good husband?
0: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
1: Father, no.
0: Nem az apával.
1: If they ask, tell the father, father said, shut up.
0: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
1: You want to go away from me?
0: El akarsz menni tőlem?
1: It's our house.
0: Ez a mi házunk.
1: Yes. So, the father loves more than mother.
0: Az apa jobban szeret, mint az anya.
1: So, mother is doing her job, father is doing his job.
0: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
1: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
0: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
1: And the boy said, and what about me, father?
0: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
1: Yes, my son.
0: Igen, fiam.
1: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
0: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
1: For the crops, everything.
0: A gabonát, mindent.
1: So boys have to work.
0: A fiúknak dolgozniuk kell.
1: Anyhow, so this is how they are thinking, and when they marry, we believe constellations, and who what is like that.
0: Így gondolkodnak, és aztán amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
1: So they don't choose a beauty. No.
0: Nem a szépség alapján választanak.
1: All are beautiful.
0: Mindannyian gyönyörűek.
1: God made everyone so beautiful you can't imagine.
0: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
1: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
0: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
1: And if you are searching some like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
0: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
1: Because beauty is in the heart.
0: Mert a szépség a szívben van.
1: And that's all.
0: És a lélekben.
1: So this means this is like one seed. Let's say one bean.
0: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
1: And when we open this bean, there are two parts.
0: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
1: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
0: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
1: That is a very, very important, very important.
0: Ez nagyon-nagyon fontos.
1: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
0: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
1: And so there they were also chanting mantra.
0: Ők is mantrákat zengettek.
1: Gayatri mantra for all.
0: Gayatri mantra mindenki.
1: Om Bo.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki időskorában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, ah, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, ah, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And is undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom-finom szem.
0: So, these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So, jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Pran means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Pran means life.
1: Élet.
0: And pran is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Ó, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, they people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, in the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree,
1: a fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állattestét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is a diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generation that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló.
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain. That breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponya
0: csont. Then puts on its ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every the death day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitra ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pudzsákkal.
0: And so there is also, you are going also on Christian, and then on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy, holy saints, and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So, life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávolodni. I think
0: we will go like a football, quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Nem mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So annamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint asztral test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth,
1: de amikor a föld alá kerülsz,
0: then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why, you know, many people don't go